0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: Thank you, DJ.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.
2: Ülj mellém, valamit mondok. Szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Facebook.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
1: Tart a hőségriadó. Osztrák vasúti kocsikkal erősít a MÁV, 800 család rendezte adósságát, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Tart a hőség, emiatt vörös kód van érvényben Magyarországon. Kátai német Vilmos miniszter arra kér mindenkit, hogy fokozottan figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegekre, a fogyatékossággal élőkre és a hajléktalan emberekre. A vörös kód idején a szociális intézményeknek minden rászorulót fogadniuk kell, függetlenül attól, hogy eredetileg kinek nyújtanak ellátást. Aki bajba jutott embert lát, hívja a 112-es segélyhívót. A másodfokú hőségriasztás holnap éjfélig marad érvényben. Franciaországban is elviselhetetlen meleg van, emiatt rendkívüli intézkedéseket rendeltek el. A leginkább érintett térségekben több állami rendezvényen megtiltották az alkoholfogyasztást, hogy csökkentsék a rosszul létek és a sürgősségi ellátások számát. Az ország nagy részén 40 fok körüli, helyenként 41 fokos csúcshőmérsékletet várnak, a hőség pedig akár rekordokat is dönthet. Osztrák vasúti kocsik érkeznek a MÁV-hoz a nyári szezonban. Vitézy Dávid miniszter közölte, hogy 10 az Osztrák Vasúttársaságtól érkezett szerelvény már forgalomba állt itthon. Erre a lépésre azért volt szükség, mert a Dunakeszi járműjavító csődje miatt a vasúttársaság járműállományának jelentős része nem üzemképes. Az új kocsik elsősorban a legforgalmasabb nyári útvonalakon segítik az utasforgalmat. Másfél év alatt 800 család rendezte tartozását a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével. Az érintett háztartások csaknem 2 milliárd forintnyi tartozástól szabadultak meg. Részletek Romhányi Tamás kommunikációs vezetőtől.
2: Az érintett családok jellemzően kis településeken az ország legszegényebb régióiban élnek. Felhalmozott banki tartozások, telefontörlesztések, közüzemi hátralékok, lakbérelmaradások, örökölt adósságok, perköltségek jellemzően ilyen követelések halmozódtak a nevükön. 2 milliárd forintnyi követeléstől megszabadultak, és a fennmaradó 800 millió forintot pedig a jövedelmük szerint megállapított részletekben jellemzően 5 év alatt fizetik ki. Nagyon fontos, hogy a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat senki helyett nem fizette ki a tartozást, ezt az emberek saját erőből rakták össze, ami közreműködésünkkel, hiszen önerőből nem tudtak elindulni ezen az úton.
1: Ma is kánikula vár ránk, a hét elején általában 30 és 32 fok között alakul a csúcshőmérséklet, míg a hétvégén már jellemzően 33-38 fok várható a legmelegebb órákban. Ma még lehet zápor, zivatar, majd csökken a csapadék esélye. Rossz hír az allergiásoknak, hogy a pázsit fűfélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat, az úti fűjé, a szelíd gesztenyé és a hársé alacsony közepes koncentrációban lehet jelen.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztokat.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Hétvége óta él a vörös kód, új vasúti kocsik segítik a nyári szezont. Fontos kérdés tárgyalma az országgyűlés. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Életbe lépett a vörös kód a hőség miatt. Kátai Német Vilmos, szociális és családügyi miniszter jelezte, a vörös kód felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetekre. Ilyenkor a szociális intézményeknek fogadnia kell a hajléktalan embereket a diszpécser szolgálat jelzése alapján. A hőségriadó alatt kiemelten figyeljünk az egyedül élő idősekre, a gyerekekre, a fogyatékossággal élő, a krónikus beteg és a hajléktalan emberekre. Ilyenkor ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha a segítségre szorulót látunk, hívjuk a 112-t. Újabb vasúti kocsik állnak forgalomba idehaza a nyári szezonra. Összesen 10 járja majd hazánkat, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint. A kocsik Ausztriából érkeznek. A balatoni kék hullám Intercity-n például 4 első osztályú kerékpárszállításra is alkalmas kocsi teljesít majd szolgálatot, de közlekedik majd egy-egy a békés Intercity-n is. Ma ismertetik az országgyűlésben a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalra vonatkozó javaslatot, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter tájékoztatása szerint a dokumentumot először társadalmi egyeztetésre bocsátják, ezután kerül a honatják elé. Jelezte azt is, bízik abban, hogy szeptember elején felállhat a hivatal. Szombaton is megdőlt az országos melegrekord. A Hungaromet tájékoztatása szerint Aszódon 37,1 Celsius fokot mértek. Ez egyben új nyári szezonrekordot is jelent. Az erre a napra vonatkozó korábbi rekord 37 fok volt, amit 1908-ban Nyíregyházán és Szerepen, valamint 2013-ban Újpesten mértek. A várható időjárásról híreink végén mondom a részleteket. A Magyar Honvédség is felkészült a vízosztásra. A honvédelmi miniszter azt mondta, szükség esetén a társszervekkel együttműködve több 10 000 liter zacskózott vizet biztosítanak az embereknek. Ruszin Szendi Romulus jelezte továbbá, ha a helyzet indokolja, ezt a kapacitást többszörösére tudják növelni. A nagy hőségben fontos, hogy sok vizet fogyasszanak. Egészségügyi kockázattal is járhat egy hosszabb repülőút. Gyakoribbak a légúti fertőzések, szem- és torokirritáció alakulhat ki, és a jetlag is megterheli a szervezetet. A legsúlyosabb rizikófaktor azonban a trombózis veszély, főleg az időseknél és a krónikus betegséggel élőknél, mondta rádiónknak Torsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
2: Azért kell odafigyelni, mert hogyha hosszú repülőre megyünk, akkor nagyon sokat ülünk, és ezért fontos a megelőzés, tehát hogy lehetőség szerint óránként mindenképpen mozgassuk át a végtagokat, álljunk fel, mozogjunk, hiszen ezáltal tudjuk a keringést javítani, és lecsökkenteni a trombózisnak a rizikóját. Valakinek közepes fokú a rizikója, javasolt a kompressziós harisnyának a viselése, ha pedig nagy rizikójú páciensről van szó, a vérhigító injekcióról sem szóval elfeledkezni, és már az utazás előtt be kell adni.
1: A trombózis veszélye még a hosszú utazást követő egy hétben is fennáll. Tünetek esetén kérjünk orvosi segítséget. Itt a vakáció, egyre több a szabadtéri program, sokan indulnak biciklitúrára is. Még a kirándulás előtt fontos átnézni a gyerekek kerékpárjait. Az egyik szempont a műszaki állapot, a másik pedig a kötelező tartozékok megléte, mondta a rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
3: Fontos, hogy a kerékpárnak könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezés legyen. Szükséges két egymástól függetlenül működtetett száraz és nedves időben egyaránt hatásos fék. A láthatóság érdekében fel kell szerelni a biciklit elől fehér vagy kadmiumsárga, folyamatos, hogy villogó fényű lámpával, hátul piros, szintén folyamatos, hogy villogó fényű világító berendezéssel, melyek 150 méterről láthatók legyenek, és szükséges még az első fehér és a hátsó piros fényvisszaverő prizma. És nem utolsó sorban kell még hangjelző berendezés is, melynek csengőhangot kell adnia, tehát a csengő is kötelező.
1: Az ellenőrzéssel a balesetek számát is csökkenthetjük. Másfél év alatt 800 család rendezte tartozását a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével. Az érintett háztartások összesen mintegy 2 milliárd forintnyi tartozástól szabadultak meg. Részletek Romhányi Tamás kommunikációs vezetőtől.
4: Az érintett családok jellemzően kis településeken az ország legszegényebb régióiban élnek. Felhalmozott banki tartozások, telefontörlesztések, közüzemi hátralékok, lakbérelmaradások, örökölt adósságok, perköltségek jellemzően ilyen követelések halmozódtak a nevükön 1,2 milliárd forintnyi követeléstől megszabadultak, és a fennmaradó 800 millió forintot pedig a jövedelmük szerint megállapított részletekben jellemzően 5 év alatt fizetik ki. Nagyon fontos, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat senki helyett nem fizette ki a tartozást, ezt az emberek saját erőből rakták össze, ami közreműködésünkkel, hiszen az erőből nem tudtak elindulni ezen az úton.
1: Ne pazaroljuk a vizet. Ezt kérte tőlünk az élő környezetért felelős minisztérium. Azt írták, minimalizáljuk a kertek öntözését, akik pedig nem éltek eddig a csapadékvízgyűjtéssel, fontolják meg ennek kialakítását. A bolti vízvásárlás helyett vigyünk magunkkal újra tölthető kulacsot vagy palackot. Ez olcsóbb, és nem mellesleg kevesebb műanyagot használunk. 470 múzeum és kiállítóhely nyitott meg szombat éjszakára. Sikeres volt a 24. múzeumok éjszakája. Több mint 3000 programot kínáltak országszerte. A kiállítások és tárlatvezetések mellett koncertek, filmvetítések, családi programok várták a közönséget. Június végén lesz a Fesztivál Akadémia Budapest nyári fesztiválja. A Fehér Ilona nemzetközi hegedű versennyel kezdődik meg. A koncertek több budapesti helyszínen várják a közönséget júliusban is. Kiemelt helyszín lesz a Zeneakadémia, egy alkalommal pedig a Széchenyi fürdő. Akcióba kezdtek a budapesti rendőrök. A BKK munkatársaival karöltve vigyáznak a közlekedők biztonságára a nyári szünetben. 10 héten át tartanak fokozott ellenőrzést olyan helyszíneken, ahol a gyerekek gyakrabban fordulnak meg, így elsősorban sportpályák vagy játszóterek környékén. Ugrásszerűen megemelkedik a hőségben a szénmonoxiddal összefüggő riasztások száma. A kánikulában ugyanis csökken a kémények húzathatása, ezért a nyílt, égésterű vízmelegítő környezetében mérgező gáz keletkezhet. Erre figyelmeztet összefoglalójában a katasztrófavédelem. A jó tanács a régi, szereltessünk fel érzékelőt odahaza, ez riaszt, ha veszély van. Tavaly összesen 27 napon át volt érvényben hőségriasztás, ez idő alatt több mint 120-szor vonultak ki a tűzoltók ilyen esetekhez. Vízosztással segít a MÁV a nagy melegben. 10 és 17 óra között biztosítják a frissítőt a budapesti főpályaudvarokon, valamint több nagyobb vidéki vasút és autóbusz állomáson. Kedd éjfélig él a hőségriasztás. Fontos, hogy ne hagyatkozzunk csak a MÁV-ra, elegendő folyadékkal induljunk útnak. A várható időjárásról pedig már is mondom a részleteket. Jövő tavasszal kezdődhet a Városliget parkosítása. Vitézi Dávid miniszter tájékoztatása szerint a területen nem épülnek újabb épületek, így a liget teljes egészében megőrizheti közpark jellegét. Emellett megkezdődik a Hősök tere teljes felújításának, valamint a Városliget autómentesítésének előkészítése is. Országszerte párakapukkal, ivókutakkal segítik a nagy meleg elviselését az önkormányzatok. Az utakat locsolják, az árnyékolókat már kihelyezték. Budapesten több ivókút is rendelkezésre áll. A bárki számára látogatható hűtött helyek listáját a katasztrófavédelem oldalán találják. A másodfokú hőségriasztás kedd éjfélig él. A várható időjárásról pedig már is mondom a részleteket. Közel 2000-en csobbantak a főváros szívében, a 4. MOL Campus öböl úszáson. A Lágymányosi öbölben rendezett nyílt vízi úszó eseményen a résztvevők összesen mintegy 5000 kilométer teljesítettek a nyári kánikulában. A legnépszerűbbek az 1500 és 3000 méteres távok voltak, egyaránt 600-600 indulóval. Az ország 350 településéről érkeztek sportolók. A mezőnyben több 8-14 év alatti gyermek és több 70 év feletti úszó is rajthozállt. Kánikula és zivatarok nyitják a hetet. Több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés. Elszórtan újabb záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Az északi-északkeleti szél többfelé lesz élénk. Nyugaton, északkeletén helyenként erős is lehet. Hajnalban a minimumok 23 fok körül alakulnak. Délután 33 fok várható. A hőségriasztás holnap éjfélig él.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Jó reggelt kívánok, június 22-én, a nyári szünet első igazi napján. Remélhetőleg ennek köszönhetően a forgalom is nyári szüneti, ha mégis van valahol dugó, baleset, várom az infót 0620 55 55 155-ös hívható SMS Viber számunkra. 6 óra elmúlt, jó reggelt, Maxim Levente vagyok. Sok boldogságot a Paulináknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Rihanna kezd az Umbrellával.
0: Best FM.

a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, június 22-én az év 173. napja van, az esőerdők világnapja. A nap célja felhívni a figyelmet a föld zöld tüdejeként ismert ökoszisztémák kritikus fontosságára, a veszélyeztetett élővilág védelmére és az esőerdők pusztulására. És nem csak ez nem jó, de Amy Winehouse is ezt énekelte magáról egyik dalában, melynek címe You Know I'm No Good, és már is indítom itt a Besten. Jó reggelt! A 90

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Tart a hőségriadó. Osztrák vasúti kocsikkal erősít a MÁV. 800 család rendezte adósságát. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Tart a hőség, emiatt vörös kód van érvényben Magyarországon. Kátai német Vilmos miniszter arra kér mindenkit, hogy fokozottan figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegekre, a fogyatékossággal élőkre és a hajléktalan emberekre. A vörös kód idején a szociális intézményeknek minden rászorulót fogadniuk kell, függetlenül attól, hogy eredetileg kinek nyújtanak ellátást. Aki bajba jutott embert lát, hívja a 112-es segélyhívót. A másodfokú hőségriasztás holnap éjfélig marad érvényben. Franciaországban is elviselhetetlen meleg van, emiatt rendkívüli intézkedéseket rendeltek el. A leginkább érintett térségekben több állami rendezvényen megtiltották az alkoholfogyasztást, hogy csökkentsék a rosszul létek és a sürgősségi ellátások számát. Az ország nagy részén 40 fok körüli, helyenként 41 fokos csúcshőmérsékletet várnak, a hőség pedig akár rekordokat is dönthet. Osztrák vasúti kocsik érkeznek a MÁV-hoz a nyári szezonban. Vitézy Dávid miniszter közölte, hogy 10 az Osztrák Vasúttársaságtól érkezett szerelvény már forgalomba állt itthon. Erre a lépésre azért volt szükség, mert a Dunakeszi járműjavító csődje miatt a vasúttársaság járműállományának jelentős része nem üzemképes. Az új kocsik elsősorban a legforgalmasabb nyári útvonalakon segítik az utasforgalmat. Másfél év

0: 800 család rendezte tartozását a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével. Az érintett háztartások csaknem 2 milliárd forintnyi tartozástól szabadultak meg. Részletek Romhányi Tamás kommunikációs vezetőtől.
1: Az érintett családok jellemzően kis településeken az ország legszegényebb régióiban élnek, felhalmozott banki tartozások, telefontörlesztések, közüzemi hátralékok, lakbérelmaradások, örökölt adósságok, perköltségek jellemzően ilyen követelések halmozódtak a nevükön. 1,2 milliárd forintnyi követeléstől megszabadultak, és a fennmaradó 800 millió forintot pedig a jövedelmük szerint megállapított részletekben jellemzően 5 év alatt fizetik ki. Nagyon fontos, hogy a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat senki helyett nem fizette ki a tartozást, ezt az emberek saját erőből rakták össze a mi közreműködésünkkel, hiszen önerőből nem tudtak elindulni ezen az úton.
0: Ma is kánikula vár ránk, a hét elején általában 30 és 32 fok között alakul a csúcshőmérséklet, míg a hétvégén már jellemzően 33-38 fok várható a legmelegebb órákban. Ma még lehet záporzivatar, majd csökken a csapadék esélye. Rossz hír az allergiásoknak, hogy a pázsit fűfélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat, az úti fűjé, a szelíd gesztenyé és a hársé alacsony közepes koncentrációban lehet jelen.
2: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

Rest FM, a legjobb zenék. Marad a kánikula egész héten, bár a hét eleje még a tegnapihoz fog hasonlítani. Ma is lehet zápor, zivatar, aztán holnaptól egyre kevésbé, és visszatér a napsütés, és száraz, 30-36 fok közötti igazi nyári kánikulai idő, a legjobb ilyenkor a vízparton. És egy fontos kérdéssel, a Black Eyed.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 7 óra lesz pillanatokon belül, úgyhogy jöjjenek a legfrissebb hírek, aztán újból a legjobb zenék, például a Uniktól. Vagy az N-Vogue-tól. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Az Új Buda Centerben rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Itaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Vásárolj bármelyik üzletünkben, regisztrálj online, és részt veszel a sorsoláson. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek újbudacenter.hu.
3: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig az őszi barack kilója 33% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
4: Szívesen dolgoznál gépbeállítóként vagy technikusként automatizált gépsorokon? Érdekel a PGI Csömöri gyárának működése? Gyere el toborzó napunkra! Minden szerdán 8.30-tól várunk Csömörön. Vegyél részt a kiválasztási folyamatban és távozz állásajánlattal. Jelentkezésedet küld a jelentkezz.im@pg.com címre.
0: A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket! facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
5: A mocsári teknős hazánk egyetlen őshonos teknősfaja, mely országszerte megtalálható tavak, folyók, holtágak, csatornák mentén, mocsaras területeken. Elsősorban a lassú folyású és állóvizeket kedvelik, így inkább azok közelében számíthatunk rájuk. Azonban a májustól júliusig terjedő tojásrakás időszakában a vizektől több száz méteres vagy akár néhány kilométeres távolságban is találkozhatunk velük. Amennyiben úton áthaladó teknőssel találkozunk, álljunk meg, segítsünk neki azzal, hogy felvesszük, és az úttól biztonságos pár 10 méteres távolságra lehelyezzük, figyelve arra, hogy csak abba az irányba vigyük, amerre ő maga is igyekezett. A felnőtt teknősöket semmiképp ne vigyük vissza a vízhez, mert ezzel nem hogy segítenénk rajtuk, mint inkább nehezítjük a dolgukat, hiszen ebben az esetben kezdhetik előről az utat. Az észlelést pedig rögzíthetjük az országos kétéltű és hüllő térképezés program honlapján, vagy okos telefonos alkalmazáson keresztül.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Május elejétől ismét a sétálóké és a kétkeréken közlekedőké a pesti alsórakpart. Október 25-éig minden hétvégén és ünnepnapon autómentes övezetté alakul a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakasz, sőt a nyár közelettével már hétköznap esténként is szabad lesz itt a pálya. A lenyűgöző Dunai panoráma mellé színes közösségi programok, ingyenes koncertek és családi kikapcsolódás is jár, a felfrissülésről pedig 4 hangulatos teraszos vendéglátóhely gondoskodik. Az autósoknak ugyanakkor változik a megszokott útvonal, északi irányban haladva a Havas utcánál kell elhagyniuk a rakpartot, míg délfelé az Irányi utcai lehajtónál térhetnek majd vissza az útra. A rakparton kihelyezett utcabútorok, például piknikező asztalok, sütögetésre alkalmas eszközök, napozóágyak és kerékpártartók továbbra is szabadon használhatók.
0: Best FM, a legjobb zenék! Hírek a Best FM-en.
6: Sok helyütt okozott gondot a vihar. Nyári főszezon kezdődött a MÁV-nál. Több ezren csobbantak a hőségben. Önök Gál Ildikót hallják. A viharkárok felszámolásán dolgoztak a tűzoltók Budapesten. A tegnapi heves esőzés miatt jellemzően kidőlt fákhoz, leszakadt ágakhoz, leesett kéményhez és megrongált tetőszerkezetekhez riasztották az egységeket. A legtöbb munka a 18., a 14. és a 15. kerületben volt. Elindult a nyári főszezon a MÁV csoportnál. Augusztus végéig több vonat és autóbusz közlekedik a Balaton felé, ráadásul a Magyar-tenger nem csak Budapestről, hanem az ország számos nagyvárosából közvetlenül is elérhető. A vasúttársaság szerint idén a pontosabb közlekedésre és a nagyobb kapacitásra helyezik a hangsúlyt. A nyári időszakra több mint 200 légkondicionált pótlóbuszt is készenlétbe állítottak, hogy műszaki hiba esetén gyorsan segíteni tudják az utasok továbbjutását. Csak nem 2000-en csobbantak a kánikulában, a főváros szívében a MOL Campus öbölúszáson. A Lágymányosi öbölben rendezett nyílt vízi úszó eseményen a résztvevők 5000 kilométert teljesítettek. A legnépszerűbbek az 1500 és a 3000 méteres távok voltak, egyaránt 600-600 indulóval. Az ország 350 településéről érkeztek sportolók. A mezőnyben több 70 év feletti úszó is rajthoz állt. Egészségügyi kockázatokkal is járhat egy hosszabb repülőút. Gyakoribbak a légúti fertőzések, szem- és torok irritáció alakulhat ki, és a jetlag is megterhelheti a szervezetet. A legsúlyosabb rizikófaktor azonban a trombózis veszély, főleg az időseknél és a krónikus betegséggel élőknél, mondta rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
7: Azért kell odafigyelni, mert hogyha hosszú repülőre megyünk, akkor nagyon sokat ülünk, és ezért fontos a megelőzés, tehát hogy lehetőség szerint óránként mindenképpen mozgassuk át a végtagokat, álljunk fel, mozogjunk, hiszen ezáltal tudjuk a keringést javítani és lecsökkenteni a trombózisnak a rizikóját. Valakinek közepes fokú a rizikója, javasolt a kompressziós harisnyának a viselése, ha pedig nagy rizikójú páciensről van szó, a vérhigító injekcióról sem szóval elfeledkezni, és már az utazás előtt be kell adni.
6: A sok napsütés mellett ismét erőteljessé válik a nappali felhőképződés, és a déli óráktól késő estig akár több hullámban is érinthetik térségünket záporok, zivatarok. Intenzív csapadék érkezhet, előfordulhat jégeső és erős, viharos széllökések is. Nagyon erős lesz az UVB sugárzás ma. A szakemberek azt tanácsolják, mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás okozta leégés ellen, ha lehetséges 11 és 15 óra között kerülje a napozást.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, jó reggelt, jó hetet, jó nyári szünetet kívánok. Június 22-e van, hétfő. Isten éltesse a névnapos Paulinákat és sok boldogságot a szülinaposoknak is. 7 órát hagytuk el picivel, úgyhogy a friss hírek után jönnek újból a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Úgy, mint Sean Paul, Get Busy-e, nem sokára Wolf Kati énekel, az órát Sophia Lisbeck-sztor kezdi.
0: Best FM.

FM, a legjobb zenék, jó reggelt kívánok! Június 22-én, azon a napon, amelyen 393 éve, Galileo Galilei olasz csillagász az inkvizíciótól tartva visszavonta állítását, miszerint a Föld kering a nap körül, nem pedig fordítva. És milyen rosszul tette, hogy visszavonta, hiszen neki volt igaza. És például ennek köszönhetjük az évszakok változását, és azt is, hogy éppen csak, hogy túl vagyunk a nyári napfordulón, és túl vagyunk Sompol budapesti koncertjén is, de itt a legjobb zenék között gyakran halljuk őt, Get Busy, így megy tovább a hétfő reggel.

0: ébresztetem a legjobb zenék. Jó reggelt, jó hetet kívánok. Marad a kánikula, de ma még záporok, zivatarok lehetnek jócskán. Aztán holnaptól egyre kevésbé, a hét második felében 30-36 fok, száraz idő, sok napsütés várható, irány a vízpart. Mi most a friss hírekre fókuszálunk, mindjárt aztán szólnak újból a legjobb zenék. Rögtön a hírek után Bryan Adams-től és Mel C-től.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megalakul a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal, érvényben a tűzgyújtási tilalom, strandokon razziázik a fogyasztóvédelem, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Délután ismertetik a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozásáról szóló javaslatot. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán azt írta, a kormány a lehető legerősebb szabályozás.

0: tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A hőségre a közlekedési társaságok is felkészültek. A napokban megerősített ügyeleti és készenléti szolgálatok működnek, hogy egy műszaki hiba esetén a lehető leggyorsabban tudjanak beavatkozni. Ingyen vizet oszt a MÁV és a Volán a másodfokú hőségriasztás idején naponta 10 és 17 óra között a főbb pályaudvarokon és autóbusz állomásokon a készlet erejéig. Ma kezdődik a NÉBI nyári élelmiszerlánc ellenőrzése. Egészen augusztus 20-áig vizsgálják a strand és bringás büféket, fagyizókat, gyermektáborokat, különösen a grill és sütnivaló kolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagylaltokat előállító létesítményeket járják körbe. Itt a vakáció, egyre több a szabadtéri program, sokan indulnak biciklitúrára is. Még a kirándulás előtt fontos átnézni a gyerekek kerékpárjait. Az egyik szempont a műszaki állapot, a másik pedig a kötelező tartozékok megléte, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
1: Fontos, hogy a kerékpárnak könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezés legyen. Szükséges két egymástól függetlenül működtethető száraz és nedves időben egyaránt hatásos fék. A láthatóság érdekében fel kell szerelni a biciklit elő fehér vagy kadmium sárga, folyamatos, hogy villogó fényű lámpával, hátul piros, szintén folyamatos, hogy villogó fényű világító berendezéssel, melyek 150 méterről láthatók legyenek.
0: Ma is kánikula vár ránk, a hét elején általában 30 és 32 fok között alakul a csúcshőmérséklet, míg a hétvégén már jellemzően 33-38 fok várható a legmelegebb órákban. Ma még lehet zápor, zivatar, majd csökken a csapadék esélye. Rossz hír az allergiásoknak, hogy a pázsit fűfélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat, az úti fűjé, a szelíd gesztenyé és a hársé alacsony közepes koncentrációban lehet jelen.
2: Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelei.

0: legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Június 22-én a Paulinák névnapján. 77 éve ezen a napon született Meryl Streep, Oscar-díjas amerikai színésznő. 78 éve a mai napon született Cserháti Zsuzsa. Hatvanöt éve ezen a napon született Jimmy Somerville, zenész, a Bronski Beat, majd a Communards tagja. 73 éve a mai napon született Cyndi Lauper, amerikai énekesnő, zeneszerző, színésznő is. 2 legendás basszusgitáros, Gary Bierző, 1957-es és az Inexis alapító tagja. Illetve Derek Forbes, aki a Simple Minds-ban hozta a basszus szólamot. Ő 1956-ban született ezen a napon. Sok boldogságot az ünnepelteknek hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! Tulajdonképpen három baleset miatt mondhatjuk, hogy elesett az M1-es. Budapest felé a 38-as kilométernél Bicske térségében két autó ütközött az átterelt belső sávban, ott a külsőbe visszatérve lehet kerülni. Távolabb szintén a főváros felé Biatorbágynál kamion és autó ütközött, míg Hegyeshalom felé Tata térségében szintén autó és kamion balesete miatt óriási a dugó. Jó utat, ha közlekedési infó van, várom a 0620 55 55 155-re. Hogy milyen lesz a mai nap időjárása, azt Kúliótól is megtudjuk majd a hírek után a következő órában. Too hot, túl forró, és a csajozós figura vagy figurák. Sziasztok lányok, ez a zenekar neve, a dal címe pedig Szőke.

0: Rövid szünet következik, aztán szólnak tovább a legjobb zenék. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
3: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Tikkasztó meleg lesz ma is. Bevásárolt osztrák kocsikból a MÁV, 800 család kapott segítséget, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Tart a hőség, emiatt vörös kód van érvényben Magyarországon. Kátai Németh Vilmos miniszter arra kér mindenkit, hogy fokozottan figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegekre, a fogyatékossággal élőkre és a hajléktalan emberekre. A vörös kód idején a szociális intézményeknek minden rászorulót fogadniuk kell, függetlenül attól, hogy eredetileg kinek nyújtanak ellátást. Aki bajba jutott embert lát, hívja a 112-es segélyhívót. A másodfokú hőségriasztás holnap éjfélig marad érvényben. Franciaországban is elviselhetetlen meleg van, emiatt rendkívüli intézkedéseket rendeltek el. A leginkább érintett térségekben több állami rendezvényen megtiltották az alkoholfogyasztást, hogy csökkentsék a rosszul létek és a sürgősségi ellátások számát. Az ország nagy részén 40 fok körüli, helyenként 41 fokos csúcshőmérsékletet várnak, a hőség pedig akár rekordokat is dönthet. Osztrák vasúti kocsik érkeznek a MÁV-hoz a nyári szezonban. Vitézi Dávid miniszter közölte, hogy 10 az Osztrák Vasúttársaságtól érkezett szerelvény már forgalomba állt itthon. Erre a lépésre azért volt szükség, mert a dunakeszi járműjavító csődje miatt a vasúttársaság járműállományának jelentős része nem üzemképes. Az új kocsik elsősorban a legforgalmasabb nyári útvonalakon segítik az utasforgalmat. Másfél év alatt 800 család rendezte tartozását a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat közreműködésével. Az érintett háztartások csaknem 2 milliárd forintnyi tartozástól szabadultak meg. Részletek Romhányi Tamás kommunikációs vezetőtől.
2: Az érintett családok jellemzően kis településeken az ország legszegényebb régióiban élnek, felhalmozott banki tartozások, telefontörlesztések, közüzemi hátralékok, lakbérelmaradások, örökölt adósságok, perköltségek jellemzően ilyen követelések halmozódtak a nevükön. 2 milliárd forintnyi követeléstől megszabadultak, és a fennmaradó 800 millió forintot pedig a jövedelmük szerint megállapított részletekben jellemzően 5 év alatt fizetik ki. Nagyon fontos, hogy a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat senki helyett nem fizette ki a tartozást, ezt az emberek saját erőből rakták össze, ami közreműködésünkkel, hiszen önerőből nem tudtak elindulni ezen az úton.
1: A sok napsütés mellett ismét erőteljessé válik a nappali felhőképződés, és a déli óráktól késő estig akár több hullámban is érinthetik térségünket záporok, zivatarok. Intenzív csapadék érkezhet, előfordulhat jégeső és erős, viharos széllökések is. Nagyon erős lesz az UVB sugárzás ma. A szakemberek azt tanácsolják, mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás okozta leégés ellen, ha lehetséges 11 és 15 óra között kerülje a napozást.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ahogy itt a hírek alatt kiderült, nem csak az M1-es esett el balesetek miatt, hanem például az M5-ös is Budapest felé. Inárcsnál 5 kilométeres a dugó, és az M0-áson is történt baleset. Az M1-es felé vezető oldalon Maglód előtt, ott is 4-5 kilométeres a dugó. Kitartást a kánikulához is, jó utat, 0620 55 55 155 telefon SMS Viber. A Keen kezd az Everybody's Changing előtt, perccel múlt 8, Max M. Levente vagyok.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. Köszönöm mindenkinek a közlekedési infokat, és akkor összefoglalva, baleset miatt lassú az M1-es Budapest felé Bicske térségében, két autó ütközött az átterelt belső sávban, ott a külső sávba visszatérve lehet kikerülni a sérült járműveket. Szintén az M1-es, de Hegyeshalom felé Tatánál autó és kamion ütközött, ott is ugyanakkora, mint a másik oldalon 5-6 kilométeres a dugó, és szintén ekkora az M5-ösön Budapest felé Inárcsnál baleset miatt, illetve az M0-áson az M1-es felé Maglód előtt. Egy picivel több figyelem, egy picivel több türelem, és egy picivel több szeretet. Just a little more love, David Getta folytatja. Jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, június 22-e friss hírei ennek a végén. Részletes időjárás jelentés előjáróban annyit, marad a kánikula és lehetnek ma is záporok, zivatarok. 8:30 után a Love Message folytatja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Épületeket rongált meg a vihar, nyári üzemmódra kapcsolt a MÁV, 2000-en csobbantak a hőségben, Önök Gál Ildikót hallják. A viharkárok felszámolásán dolgoztak a tűzoltók Budapesten. A tegnapi heves esőzés miatt jellemzően kidőlt fákhoz, leszakadt ágakhoz, leesett kéményhez és megrongált tetőszerkezetekhez riasztották az egységeket. A legtöbb munka a 18., a 14. és a 15. kerületben volt. Elindult a nyári főszezon a MÁV csoportnál. Augusztus végéig több vonat és autóbusz közlekedik a Balaton felé, ráadásul a Magyar-tenger nem csak

0: Kilométeres távok voltak, egyaránt 600-600 indulóval. Az ország 350 településéről érkeztek sportolók. A mezőnyben több 70 év feletti úszó is rajthoz állt. Egészségügyi kockázatokkal is járhat egy hosszabb repülőút. Gyakoribbak a légúti fertőzések, szem- és torok irritáció alakulhat ki, és a jetlag is megterhelheti a szervezetet. A legsúlyosabb rizikófaktor azonban a trombózis veszély, főleg az időseknél és a krónikus betegséggel élőknél, mondta rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
1: Azért kell odafigyelni, mert hogyha hosszú repülőre megyünk, akkor nagyon sokat ülünk, és ezért fontos a megelőzés, tehát hogy lehetőség szerint óránként mindenképpen mozgassuk át a végtagokat, álljunk fel, mozogjunk, hiszen ezáltal tudjuk a keringést javítani és lecsökkenteni a trombózisnak a rizikóját. Valakinek közepes fokú a rizikója, javasolt a kompressziós harisnyának a viselése, ha pedig nagy rizikójú páciensről van szó, a vérhigító injekcióról sem szabad elfeledkezni, és már az utazás előtt be kell adni.
0: Ma is kánikula vár ránk, a hét elején általában 30 és 32 fok között alakul a csúcshőmérséklet, míg a hétvégén már jellemzően 33-38 fok várható a legmelegebb órákban. Ma még lehet zápor, zivatar, majd csökken a csapadék esélye. Rossz hír az allergiásoknak, hogy a pázsit fűfélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat, az úti fűjé, a szelíd gesztenyé és a hársé alacsony közepes koncentrációban lehet jelen.
2: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtők.

FM a legjobb zenék. Kánikula és zivatarok nyitják a hetet, a hétvégére viszont megszűnik a csapadékhajlam és fokozódik a kánikula. Ma 30-36, a hétvégén akár 38 fok is lehet, és akkor egy kis diundisun a 2000-es évek elejéről. Itt a legjobb zenék között a Westen. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: M1 Budapest felé Bicske és Biatorbágy között 8 kilométeres a dugó egy korábbi baleset miatt, és ugyanez a helyzet, 5-6 kilométeres a torlódás az M5-ösön Budapest felé Inárcs és Újhartyán között. Jó utat, kitartást a kánikulához is, és ha van közlekedési hír, várom. 0620 55 55 155, esküszöm, I swear a címe az All for One klasszikusának, ők is jönnek majd. És 9 után valamikor énekel majd Charlie is.

0: Június 22-e hétfő friss hírei után szólnak tovább a legjobb zenék. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal. Tűzgyújtási tilalom lépett életbe. Strandokon razziáznak a fogyasztóvédők. A mikrofonnál Gál Ildikó. Délután ismertetik a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozásáról szóló javaslatot. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán azt írta, a kormány a lehető legerősebb szabályozás elfogadását támogatja. A javaslatot először társadalmi egyeztetésre bocsátják, ezt követően kerül a parlament elé. A kabinet célja, hogy az új hivatal akár már szeptember elején megkezdhesse működését. Tűzgyújtási tilalom lépett életbe több helyütt. Budapesten és további öt vármegyében rendelték el a kánikula következtében fellépő szárazság miatt. Tilos tüzet gyújtani egyebek mellett belterületi és külterületi erdőkben, és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon. A szabály a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A hőségre a közlekedési társaságok is felkészültek. A napokban megerősített ügyeleti és készenléti szolgálatok működnek, hogy egy műszaki hiba esetén a lehető leggyorsabban tudjanak beavatkozni. Ingyen vizet oszt a MÁV és a Volán a másodfokú hőségriasztás idején naponta 10 és 17 óra között a főbb pályaudvarokon és autóbusz állomásokon a készlet erejéig. Ma kezdődik a Nébi nyári élelmiszerlánc ellenőrzése. Egészen augusztus 20-áig vizsgálják a strand és bringás büféket, fagyizókat, gyermektáborokat, különösen a grill és sütnivaló kolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagylaltokat előállító létesítményeket járják körbe. Itt a vakáció, egyre több a szabadtéri program, sokan indulnak biciklitúrára is. Még a kirándulás előtt fontos átnézni a gyerekek kerékpárjait. Az egyik szempont a műszaki állapot, a másik pedig a kötelező tartozékok megléte, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
2: Fontos, hogy a kerékpárnak könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezés legyen. Szükséges két egymástól függetlenül működtethető száraz és nedves időben egyaránt hatásos fék. A láthatóság érdekében fel kell szerelni a biciklit elő fehér vagy kadmium sárga, folyamatos, hogy villogó fényű lámpával, hátul piros, szintén folyamatos, hogy villogó fényű világító berendezéssel, melyek 150 méterről láthatók legyenek.
1: A sok napsütés mellett ismét erőteljessé válik a nappali felhőképződés, és a déli óráktól késő estig akár több hullámban is érinthetik térségünket záporok, zivatarok. Intenzív csapadék érkezhet, előfordulhat jégeső és erős, viharos széllökések is. Nagyon erős lesz az UVB sugárzás ma. A szakemberek azt tanácsolják, mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás okozta leégés ellen, ha lehetséges 11 és 15 óra között kerülje a napozást.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Azt hiszem nem túlzás azt állítani, hogy Carlos Santanának a gitár az élete, hiszen 8 évesen kezdett rajta játszani, az édesapjától kapott egy gitárt, édesapja is zenész volt egyébként, és idén 78 éves a mexikói legenda, úgyhogy 70 év gyakorlata érkezik most. The Product GB, Carlos Santana, Dirty Dancing, így meg tovább a hétfő reggel, 9 óra elmúlt, hello, Max Levente vagyok.

Best FM, a legjobb zenék. Egy kanadai kisvárosi lány, aki a szegénység és a családi tragédiák árnyékából küzdötte fel magát a világ legsikeresebb country pop szupersztárjává, hogy aztán egy hangszálbénulás után még erősebben térjen vissza a színpadra. Röviden összefoglalva, Shania Twain életútja, és hát valóban filmvászonra kívánkozik. Folytatás a mozikban, film készül tehát Shania Twain életéről, ő érkezik a legjobb zenék között Man, I Feel Like a Woman című dalával a Besten. Best FM. Let's go, girls.

Best FM a legjobb zenék. Nemrég még azt lehetett olvasni, hogy hamarabb szabadulhat a börtönből Sean Diddy Combs, de közben újabb vádakkal néz szembe, újabb áldozat jelentkezett, és új pert indítottak ellene. Nem akarjuk tudni, nem akarom tudni. I don't wanna know. A következő majdnem 4 percben még a rácsok között is keres egy kis pénzt. Jogdíj.

Next FM, a legjobb zenék, Bohóc Majom, rock DJ, utóbbi a címe Robbie Williams soron következő dalának. Egyébként megelőzte a Beatles-t, és ő lett a legtöbb brit number one albummal rendelkező előadó. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között őt halljuk tehát a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Vége a hétfő reggelnek, de délelőtt is szólnak tovább a legjobb zenék. Jön a Molokó. És a repülők is. Hívható SMS Viber számunk, ahol például a névnapos Paulinákat lehet ünnepelni. 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig az őszi barack kilója 33% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
3: Deutsche Ingenieurskunst und Premium-Qualität im Volkswagen Tiguan.
4: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk márka kereskedésünkben.
5: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
6: Volkswagen.
0: A Best FM-en minden pillanatban velük vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
7: Gyönyörű képeket lehet készíteni ilyenkor is a fővárosról. Budapestre egyébként rengeteg turista érkezik minden évben, akik nagyon szeretnek fényképeket készíteni a fővárosról. A legjobb fotó helyszínekről a közösségi média oldalakra is szívesen töltenek fel képeket. Budapest egyik legjobb fotó helyszíne valószínűleg a Gellért hegyen van, egy olyan helyen, amit a turistákon kívül mások még nem is nagyon fedeztek fel. Ha igazán Instagramra illő képeket vagy videót akarunk csinálni, akkor a legjobb az Erzsébet híd budai oldalán felvételeket készíteni. Szent Gellért szobra és a mögötte lévő oszlopok kiváló helyszín erre. Az egyik legjobb hely a szobor mögötti ösvény, ahonnan a turisták imádnak felvételeket készíteni. Aki arra jár először, az maga is kipróbálhatja, hogy milyen képeket lehet lőni innen, vagy akár a főváros bármelyik pontján.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
1: A Margit-szigeti zenélő szökőkút Budapest egyik legkedveltebb ingyenes látványossága, amely a városkép ikonikus része lett, hasonlóan a Halászbástyához vagy a Hősök teréhez. Európa egyik legnagyobb ilyen jellegű építményében, a 35 méter átmérőjű medencében a vízsugarak a zene ritmusára táncolnak, akár 10 méter magasra is fellőve. A program délelőtt 11 órától egészen este 10 óráig tart óránkénti váltásban. A repertoár rendkívül változatos, a gyerekdaloktól és a filmzenéktől kezdve a klasszikusokon át egészen a modern pop-rock slágerekig terjed. Hallhatunk többek között Queent, Rolling Stones-t vagy a Jégvarázs zenéjét is. Az igazi varázslat sötétedés után kezdődik, amikor a színes fényfestés és a látványos kivilágítás teszi felejthetetlenné az élményt. Ideális helyszín egy könnyed esti sétához vagy családi kikapcsolódáshoz a sziget déli részén, a Margit híd közelében.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
8: Izzasztó meleg lesz ma. Osztrák kocsikat vett a MÁV, több száz család rendezte adósságát. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Tart a hőség, emiatt vörös kód van érvényben Magyarországon. Kátai német Vilmos miniszter arra kér mindenkit, hogy fokozottan figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegekre, a fogyatékossággal élőkre és a hajléktalan emberekre. A vörös kód idején a szociális intézményeknek minden rászorulót fogadniuk kell, függetlenül attól, hogy eredetileg kinek nyújtanak ellátást. Aki bajba jutott embert lát, hívja a 112-es segélyhívót. A másodfokú hőségriasztás holnap éjfélig marad érvényben. Franciaországban is elviselhetetlen meleg van, emiatt rendkívüli intézkedéseket rendeltek el. A leginkább érintett térségekben több állami rendezvényen megtiltották az alkoholfogyasztást, hogy csökkentsék a rosszul létek és a sürgősségi ellátások számát. Az ország nagy részén 40 fok körüli, helyenként 41 fokos csúcshőmérsékletet várnak, a hőség pedig akár rekordokat is dönthet. Osztrák vasúti kocsik érkeznek a MÁV-hoz a nyári szezonban. Vitézi Dávid miniszter közölte, hogy 10 az Osztrák Vasúttársaságtól érkezett szerelvény már forgalomba állt itthon. Erre a lépésre azért volt szükség, mert a Dunakeszi járműjavító csődje miatt a vasúttársaság járműállományának jelentős része nem üzemképes. Az új kocsik elsősorban a legforgalmasabb nyári útvonalakon segítik az utasforgalmat. Másfél év alatt 800 család rendezte tartozását a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat közreműködésével. Az érintett háztartások csaknem 2 milliárd forintnyi tartozástól szabadultak meg. Részletek Romhányi Tamás kommunikációs vezetőtől.
6: Az érintett családok jellemzően kis településeken az ország legszegényebb régióiban élnek. Felhalmozott banki tartozások, telefontörlesztések, közüzemi hátralékok, lakbérelmaradások, örökölt adósságok, perköltségek jellemzően ilyen követelések halmozódtak a nevükön. 1,2 milliárd forintnyi követeléstől megszabadultak, és a fennmaradó 800 millió forintot pedig a jövedelmük szerint megállapított részletekben jellemzően 5 év alatt fizetik ki. Nagyon fontos, hogy a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat senki helyett nem fizette ki a tartozást, ezt az emberek saját erőből rakták össze, ami közreműködésünkkel, hiszen önerőből nem tudtak elindulni ezen az úton.
8: A sok napsütés mellett ismét erőteljessé válik a nappali felhőképződés, és a déli óráktól késő estig akár több hullámban is érinthetik térségünket záporok, zivatarok. Intenzív csapadék érkezhet, előfordulhat jégeső és erős, viharos széllökések is. Nagyon erős lesz az UVB sugárzás ma. A szakemberek azt tanácsolják, mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás okozta leégés ellen, ha lehetséges 11 és 15 óra között kerülje a napozást.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 4 perccel 10 után jó utat, jó munkát, jó hetet kívánok június 22-én hétfőn. Ebben az órában olyan előadókkal találkozhatunk, mint Gloria Estefan, a Madison Avenue, Will Smith, vagy az órát elindító Tom Novi. Szól már is az Unexpected, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: Best

0: Rádió FM, a legjobb zenék, régi kedvencek a közelmúltból, és egy vadi új vadnyugat. Így megy tovább a hétfő délelőtt a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Jön a Wild Wild West 1999-ből Will Smith-től a Besten.
1: Best FM.

a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Rest FM, a legjobb zenék. Korábban autó és kamion ütközött az M1-esen Budapest felé Biatorbágy térségében. A 17-es kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás most is több kilométer hosszú. Az M3-ason Budapest felé Bak térségében terelést bontanak, a forgalom egy sávon halad, a dugó ott 7-8 kilométer. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

sem a legjobb zenék, semmi új a nap alatt, mondhatni, minden a szokásos. Britney Spears késsel rohangált, majd ugatott egy étteremben. A történelem ismétli tehát önmagát, és ez a dal is történelem, mert hogy a 90-es és 2000-es évekből jön. A címe pedig Toxic, Britney-től.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A délelőtt utolsó órájában szokás szerint most is jönnek magyar előadók.
2: Láttam nevetést szörnyű helyeken, égi jelenést szétlő tereken.
1: És külföldiek is. Tartunk egy rövid információs szünetet, aztán szólnak újból a legjobb zenék itt a Besten.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
3: Szívesen dolgoznál gépbeállítóként vagy technikusként automatizált gépsorokon? Érdekel a PG Csömöri gyárának működése? Gyere el toborzónapunkra! Minden szerdán 8.30-tól várunk Csömörön. Vegyél részt a kiválasztási folyamatban és távozz állásajánlattal. Jelentkezésedet küld a jelentkezz.im@pg.com címre.
4: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig az őszi barack kilója 33% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: Kiss FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
1: A Gellért-hegy Budapest egyik legismertebb természeti és turisztikai látványossága, amely a Duna fölé magasodva kínál lenyűgöző panorámát a városra. A hegy lábánál a Gellért téren található a híres Gellért szálló és a Gellért fürdő, közvetlenül a Szabadsághíd mellett, míg a hegy oldalában a különleges hangulatú Gellért-hegyi barlang is felfedezhető. A csúcsra felérve a Citadella és a Szabadság szobor várja a látogatókat. Utóbbi 1947 óta állít emléket Magyarország második világháborús felszabadítására. A Citadella a 19. század közepén a szabadságharc leverése után épült, és ma is az egyik legjobb kilátópont Budapesten, ahonnan a Duna mindkét partja és a budai vár is jól látható. A hegy könnyen megközelíthető, akár egy kellemes séta keretében a Szabadsághíd felől, így ideális program azoknak, akik egy kis mozgással egybekötve szeretnék felfedezni a város egyik legszebb pontját.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
2: A sport szerelmesei vagy a sportot csak nézni szeretők most nagyon figyeljenek. A 2026-os év rendkívül gazdagnak ígérkezik a sportesemények szempontjából, amelyből Magyarország is jelentős szerepet vállal. Májusban Budapesten rendezik a Bajnokok Ligája döntőjét, amely a klubfutball legnagyobb presztízsű mérkőzésének számít, míg szeptemberben a sportág történetében először kerül sor az atlétikai világdöntőre, amelynek szintén hazánk, pontosabban a Nemzeti Atlétikai Központ ad otthont, és persze ne felejtsük, 40 éves lesz a Forma 1-es magyar nagydíj. Szó szerint minden sportág szerelmese megtalálhatja a kedvenc sportjának nagy hazai eseményét, annak helyszínét és időpontját. Tehát, hogy a sport szerelmesei ne maradjanak le semmiről, érdemes az interneten megkeresni a 2026-os sportnaptárat, ami minden eseményt és azok időpontját is tartalmazza.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
3: Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett. Hatalmas hűtőház égett le Zalában, óvjuk a bőrünket, nagyon erős az UV-sugárzás. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Hazánk elkötelezett az euró bevezetése mellett. Erről a pénzügyminiszter írt közösségi oldalán annak kapcsán, hogy a héten Magyarországra érkezik az Eurogroup elnöke. Kármán András jelezte, hazánk vállalta, hogy 2030-ig teljesíti a Maastrichti kritériumokat. A kamatstopokat illetően azt írta, felelősen konzultációs időt biztosítva, változatlan feltételek mellett a kamatstopot október elejéig fenntartják, hogy utána úgy lehessen kivezetni, hogy a ténylegesen rászorulók valós segítséget kapnak. Hűtőház gyulladt ki Zalában. A 2500 négyzetméteres kilimáni épület jelentős részét elpusztította a tűz, a tető is beszakadt, közölte a katasztrófa védelem. Senki sem sérült meg, és sikerült több nagyértékű gépet és üzemanyagot is kimenteni a lángoló hűtőházból. A tüzet már körülhatárolták a tűzoltók, de az utómunkálatok még tartanak. Elstartolt a nyári élelmiszerrazia. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal kiemelten vizsgálja a grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagyikat kínáló vendéglátóhelyeket. Emellett a bringás büfékben alkalmi kitelepüléseken az alkoholos italokat is. A táborokban a konyhákat nézik át extra pontossággal a szakemberek egészen augusztus 20-áig. Még drágább lehet egy velencei kiruccanás. A város frissen megválasztott polgármestere akár 50 euróra emelné az egynapos turisták belépődíját a legzsúfoltabb időszakokban. Velencében 2024-ben vezették be az 5 eurós belépőt, amely tavaly 2,4 millió euró bevételt hozott. A városvezetés szerint a cél nem a pénzszerzés, hanem a turisták visszaszorítása volt. A legalább egy éjszakát ott töltő vendégek és a 14 év alatti gyerekek továbbra sem fizetnek. Ma is nagyon erős lesz az UV-sugárzás, országszerte meghaladja majd a 7-es értéket, sőt, néhol eléri a 7 és feles szintet is. Ilyen erős UV-indexnél az érzékenyebb bőrűek már negyed óra alatt is leéghetnek. 11 és 15 óra között kerüljük a tűzőnapot, viseljünk vállattakaró pólót, szalmakalapot és használjunk fényvédőkrémet. Jelenleg másodfokú hőségriasztás van érvényben, gondoskodjunk a folyadékpótlásról. Folytatódik a kánikula, eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd egyre több felé beborul az ég, több hullámban jöhet zápor, zivatar, főképp a Duna vonalában és a folyótól keletre. Előfordulhat felhőszakadás, jégeső is. Zivatarok környékén megerősödik, viharossá fokozódik a szél. 30-35 fok körül alakulnak a csúcsok, késő estére 20-28 fok közé hűl a levegő. Holnap napos, forró idő lesz, és a folytatásban sem ígérnek változást, úgy tűnik egyelőre, hogy marad a hőség.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Ismerős nevekkel van tele a délelőtt utolsó órájának playlistje, úgy mint Red Hot Chili Peppers, Basement Jacks, Junior Jack, az órát pedig a Linkin Park In The End című dala nyitja. 4 perccel múlt 11, jó munkát, jó utat, kitartást a kánikulához, Max Emlevente vagyok.

Best FM, a legjobb zenék. A Holland Flip the Script 95-ös egyébként számukra áttörést hozó Troye Hands in the Air című slágerével megy tovább a hétfő délelőtt. Jön tehát egy kis hip-hop, R&B és Classic House szól, hiszen hétfő van a Night Shift-ben, a Best FM esti mix műsorában. 6-tól a házigazdától, Whiteboy-tól, 7-től Lauer Krisztiántól itt a Best-en.

0: Best FM, a legjobb zenék. Sajnos dugókkal, balesetekkel indult a hét, és még mindig nagy a torlódás az M3-ason Budapest felé, Bag térségében, ahol terelést bontanak. A forgalom egy sávon halad, 7-8 kilométeres a feltorlódott kocsisor. Dolgoznak Szolnokon a Szent István Tisza hídon. A félútpályát lezárták, jelzőlámpa irányítja a forgalmat, mind a két irány torlódik. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: És már Majoros Ritával a mikrofon mögött, aki Dani Minogue dalával indítja a délutánt. Jó étvágyat, remélem holnap is találkozunk. Maxim Levente vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
3: Pantl Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nem áll meg a munka a parlamentben, folytatódik a szúnyoggyérítés, lemondott a brit miniszterelnök. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Összeül a parlament, egyebek mellett tárgyalják az Európai Uniós forrásokhoz történő hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosításokat, a plakáttörvényt és a közmédia átalakításáról szóló előterjesztést. Bemutatják a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállításáról szóló javaslatot és egy kapcsolódó alaptörvénymódosítási indítványt is. Az ülés Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik 13 órakor. Folytatódik a szúnyogírtás, invázió egyelőre nincsen. Biológiai lárvagyérítést végeznek több területen, Baranyában, Békésben, Csongrád, Csanád, Jász, Nagykunszolnok, Komárom, Esztergom és Pest vármegyében is felkeresik a tenyészőhelyeket a szakemberek, írja a katasztrófavédelem. A készítmény, amit kihelyeznek, a vízben fejti ki hatását, és a csípőszúnyogok lárváit pusztítja. Megkezdődött a nyári szünet, ezzel együtt pedig a szabadságok, utazások is. Ilyenkor sokan indulnak hosszabb útra autóval. Egy kis előrelátással és odafigyeléssel sok kellemetlenség, sőt veszélyes helyzet is megelőzhető. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Mikesz Csaba, a Magyar Közút műszaki vezérigazgató helyettese.
2: Érdemes odafigyelni, hogy több olyan vezető van az úton, aki nem minden nap vezeti a gépjárművet, tehát egyre több a tétova közlekedő az úton. Nagyon fontos, hogy megtervezzük az utazást. Az utinfor.hu oldalán például folyamatos online tájékoztatáson arra, hogy hol vannak forgalomkorlátozások, forgalommitorlódások. Ha elindulunk, ne a reggeli csúcsba tegyük, próbáljuk később, vagy sokkal korábbra halasztani az utazást. Nem csak a legrövidebb úton menjünk, hanem érdemes egy kis kerülés beiktatni, hogy kényelmesebben érjük el a nyaralóhelyeinket.
1: Lemondott a brit miniszterelnök. Keir Starmer távozik a munkáspárt énéről, ezzel kormányfői megbízatása is véget ért. Nyilatkozatában hangsúlyozta, mindent megtesz a zökkenőmentes hatalom átadásért. A lemondás pontos okainak és körülményeinek részleteit egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A portfólió arról ír, hogy párton belüli nyomás és a tavaszi önkormányzati választásokon elszenvedett vereség vezethetett a döntéshez. Folytatódik a kánikula, eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd egyre többfelé beborul az ég, több hullámban jöhet zápor, zivatar, főképp a Duna vonalában és a folyótól keletre. Előfordulhat felhőszakadás, jégeső is. Zivatarok környékén megerősödik, viharossá fokozódik a szél. 30-35 fok körül alakulnak a csúcsok, késő estére 20-28 fok közé hűl a levegő. Holnap napos, forró idő lesz, és a folytatásban sem ígérnek változást, úgy tűnik egyelőre, hogy marad a hőség.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodálatos nyári hétfőt és isteni vakációt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Vegyük könnyedén és vegyük együtt a hétfői akadályokat, június 22-én is elmúlt dél, úgyhogy jöttem beköszönni, jó étvágyat kívánni az ebédhez és a legjobb zenéket hozni. Danny Minogue érkezik és az I Begin to Wonder. Én pedig tényleg szép napot kívánok mindenkinek.
0: Best FM.

milyen volt a hétvége? Nagyon remélem, hogy pihentető és a nagy meleg, vagy éppen a nagy viharok ellenére is isten ilyen érezték magukat. Jöhetnek akár a beszámolók is a 0620-55-55-155-re, én pedig hozom a hétfői akadályok leküzdésére a legjobb zenéket. Higgyék el, megéri ezen a frekvencián maradni, mert hogy az IMF és az Unbelievable érkezik hamarosan, de az LMC, Denise és még sok-sok zenekar és előadó azért jön ma délután, például Kelis is a Trick Me-vel, hogy mi igazán jól érezzük magunkat, ha könnyen indul a hétfő, ha egyébként egy kicsit döcögősebben, nehezen. Gyanítom, hogy sokan vagyunk ezen a B oldalon, és hogy egy kicsit döcögősebben, nehezen indul, de Latricia McNeil biztos, hogy segít nekünk ebben. Hamarosan napkérdését is hozok, közlekedési információkat, meg mindenféle érdekességet, de addig is Ain't That Just The Way, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, nagyon-nagyon meleg van, és ez így lesz még a hét folytatásában is, úgyhogy a sofőröket is arra kérem, tartsanak több pihenőt, frissítsenek többször, hiszen a nagy meleg mindenkire hatással van, és hát a sofőrökre pláne sokan nyomottabbak lehetnek, úgyhogy tényleg legyenek óvatosak, tartsanak több pihenőt, és hogyha bárki bármit lát az utakon, írjon vagy hívjon a számunk 0620 55 55 155. A 11-es főúton Tahitót falun, a 28-as és a 29-es kilométerek között burkolatot javítanak a mai napon, ezt az infót kaptam. A forgalom félpályás korlátozás mellett jelzőlámpás irányítással halad. Az arra tartók mindenképpen torlódásra számítsanak, főleg majd a főváros felé tartók, és hát ugye a délutáni csúcsban ez fokozott lesz. 10-15 perces várakozás is előfordulhat, észak felé talán egy kicsit rövidebb a kocsisor. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ma is az útinfók. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pár perc és délután egy óra lesz, jönnek a legfrissebb hírek, utána megyünk tovább a halott pénzzel. Itt lesz a Dobban.
2: Dobban a szíved, és én szaladok utánad. Dobban a szíved.
1: És jön majd Mika is, rögtön a hírek után, és a Big Girl.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nem áll meg a munka a parlamentben, lemondott a brit miniszterelnök, holnap lesz Szent Iván éjjele, még mindig népszerű a tűzugrás. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Összeül a parlament. Egyebek mellett tárgyalják az Európai Uniós forrásokhoz történő hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosításokat, a plakát törvényt és a közmédia átalakításáról szóló előterjesztést. Bemutatják a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállításáról szóló javaslatot és egy kapcsolódó alaptörvénymódosítási indítványt is. Az ülés Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik ezekben a percekben. Hazánk elkötelezett az euró bevezetése mellett, erről a pénzügyminiszter írt közösségi oldalán annak kapcsán, hogy a héten Magyarországra érkezik az Eurogroup elnöke. Kármán András jelezte, hazánk vállalta, hogy 2030-ig teljesíti a Maastrichti kritériumokat. A kamatstopokat illetően azt írta, felelősen konzultációs időt biztosítva, változatlan feltételek mellett a kamatstopot október elejéig fenntartják, hogy utána úgy lehessen kivezetni, hogy a ténylegesen rászorulók valós segítséget kapnak. Lemondott a brit miniszterelnök. Keir Starmer távozik a munkáspárt éléről, ezzel kormányfői megbízatása is véget ért. Nyilatkozatában hangsúlyozta, mindent megtesz a zökkenőmentes hatalomátadásért. A lemondás pontos okainak és körülményeinek részleteit egyelőre nem hozták nyilvánosságra. Holnap ünnepeljük Szent Iván éjszakáját, ehhez számos hiedelem és szokás kötődik. A legismertebb a tűzugrás, ami a fiatal párok számára volt fontos, mondta rádiónknak Búrján István néprajzkutató.
2: Átugorták a fiatal párok, hogy megmutassák a szerelmüket. A nagylány hogy ugorja a tüzet? Óvatosan, mert ha nagyon, akkor az anyós jelölt furcsa véleménnyel van róla. A legény minél nagyobb híre lesz, hogyan ugorja át a tüzet. Az idősebb férfiak pálinkát locsantanak erre tűzre, hogy az év folyamán sok pálinkájuk legyen. Az asszonyok különböző gyógynövényeket szednek, ugye a Szent Iván éjszakán begyűjtött gyógynövény egészséget biztosít és termékenységet.
1: A hagyomány szerint Szent Iván éjjele a legrövidebb, de az évek során a nyári napforduló június 24-e helyett már június 20-án vagy 21-én bekövetkezik. Idén a mögöttünk álló éjszaka volt a legrövidebb. Folytatódik a kánikula, eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd egyre több felé beborul az ég, több hullámban jöhet zápor, zivatar, főképp a Duna vonalában és a folyótól keletre. Előfordulhat felhőszakadás, jégeső is, zivatarok környékén megerősödik, viharossá fokozódik a szél. 30-35 fok körül alakulnak a csúcsok, késő estére 20-28 fok közé hűl a levegő. Holnap napos, forró idő lesz, és a folytatásban sem ígérnek változást, úgy tűnik egyelőre, hogy marad a hőség.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délutánt, egy óra után is 4 perccel mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Na, benne vannak egy kis hűsölésben, legalább így a rádión keresztül. Én megpróbálom ehhez a legjobb zenéket hozni, bár képzeljenek el most egy jó kis hűsítő jeges teát, aminek az oldalán most folyik le egy vízsepp. Miközben Mika zenéljön a Big Girl, hát remélem segítettem.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Nagyon forró napokat élünk, és ez a hét hátralévő részében is így lesz. Vigyázzunk magunkra is, de a kisállatainkra is. Nagyon sok helyen, sokféleképpen figyelmeztetnek minket, hogy a nyári hőség ugyebár nem csak az embereket, hanem az állatokat is megviseli. A forró beton, az erős napsütés, nem megfelelő folyadékellátás azonnali életveszélyes helyzetet okozhat. Ugyebár a kutyák természetes körülmények között igyekeznek azért a tűzönapot kerülni, és a nyári melegben azért ez különösen megviselheti őket, főként a nagyobb testű vagy akár sötét szőrű kutyusokat. Az állatok nem képesek ugyebár izzadni, mint az emberek, a test hőmérsékletüket elsősorban lihegéssel szabályozzák. Ez azonban extrém hőségben nem mindig elegendő, úgyhogy ösztönösen keresik az árnyékos hűvös helyeket, úgyhogy ezeket mindképpen biztosítsuk neki. Az egyik állatvédő egyesület arra hívja fel a figyelmet, hogy a kánikulában a hosszabb sétákat és a játékot is érdemes a kora reggeli vagy a késő esti órákra időzíteni, a forró aszfalt helyett pedig lehetőleg fűves területet válasszunk, hogy ne szerezzenek égési sérüléseket az állatok. Fontos az árnyékos hely, amit biztosítani kell nekük, el tudjanak bújni a napsütés elől, folyamatosan legyen friss víz, tiszta ivóvíz, soha nem szabad az állatokat parkolóautóban hagyni, még lehúzott ablaknál sem. Higgyék el, tudom, hogy ez most jaj, meg mindenki tudja, meg lehet itt hangsúlyozni, de mindenki tisztában van vele, higgyék el, nem, és ez nagyon sokszor előfordul. A lakásban tartott állatok esetén pedig reggel indulás előtt célszerű besötétíteni, hogy a helyiség nem melegedjen fel túlságosan. Ha az állat rendkívül intenzíven liheg, nyelve folyamatosan kilóg a szájából, bágyat, bizonytalanul mozog, vagy eszméletét veszti, fennállhat akár a hőguta veszélye is, úgyhogy ha nagyon erősen liheg a kutya, eszméletlen, próbál megkezdeni a hűtését, és azonnal kérünk állatorvosi segítséget. Egyébként mindenféle infót megtalálnak a bestfmbudapest.hu oldalon, és tényleg figyeljünk oda a kis házi kedvenceinkre és a nagyobbakra is. Ha valakinek egyébként vannak még tippjei, vagy hogy hol lehet fordulni, stb. Írjon vagy hívjon, én pedig gyorsan továbbadom a többieknek, így a rádión keresztül 0620 55 55 155 a számunk. Vigyázzunk egymásra. Én pedig hozom a legjobb zenéket a folytatásban is, úgyhogy ha már nyári hangulat, jöjjön egy kis forróság a Szafridótól. Bye bye a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a No Doubt és a Just a Girl, lesz pedig egy info a Városmajor környékéről, ugyanis a Szilágyi Erzsébet fasorról írt Tamara, hogy a Városmajor megállónál baleset történt, úgyhogy ott kell egy kis fennakadásra számítani. Köszönöm szépen az információkat. A Mészáros utcából is érkezett egy üzenet, hogy a Naphegy utcánál szintén baleset történt, úgyhogy ott is tessék vigyázni. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide még nem csak a budapesti információk, hanem bárhonnan az országból. Az M44-es autóúton Kecskemét térségében a Békés Csaba felé vezető oldalon egy

0: útellenőr autóba hátulra beleütközött egy autó. A 12-es kilométernél a helyszínelés és az útburkolat letakarítása miatt a külső sáv le is van zárva. Erre kell figyelni. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom ide az útinfókat. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Van még pár percünk, délután 2 óráig jönnek a legfrissebb hírek, majd meghallgatjuk őket, aztán a Téged dalát jön a Relight My Fire. És itt lesz Dash is a levéllel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig az őszi barack kilója 33% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
3: Szívesen dolgoznák gépbeállítóként vagy technikusként automatizált gépsorokon? Érdekel a PG Csömöri gyárának működése? Gyere el toborzó napunkra. Minden szerdán 8.30-tól várunk Csömörön. Vegyél részt a kiválasztási folyamatban és távozz állásajánlattal. Jelentkezésedet küld a jelentkezz.im@pg.com címre.
0: A Best FM-en minden

0: amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: A Rózsadon délkeleti lejtőjén álló Gülbaba türbéje Budapest egyik legkülönlegesebb műemléke, amely a török hódoltság korára emlékeztet. Északon az iszlám kultúrának ez a legtávolabb eső szent helye. Gülbaba alakját legendák övezik, egyesek nemes lelkű dervisként, mások rózsáiról híres kereskedőként emlékeznek rá. A síremléket a 16. század közepén építették, és az évszázadok során számos átalakításon, majd nagyszabású felújításon esett át. A 2018-ban megújult emlékhely ma kulturális központként és kiállító térként is működik. A rózsakertek, sétányok és kilátóteraszok lenyűgöző panorámát kínálnak a Dunára és a Margit szigetre. A kiállítás bemutatja Gülbaba történetét, a dervisek világát és az oszmán török korszak magyarországi emlékeit. A kert és a kiállítótér ingyenesen látogatható, és különösen tavasszal és nyáron érdemes felkeresni, amikor a rózsák teljes pompájukban virágoznak.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: A Margit sziget középső részén található kisállatkert egy kellemes, díjmentes program lehetőség minden korosztály számára. A közel 5200 négyzetméteres területen elsősorban Magyarországon is őshonos állatfajokkal találkozhatunk. A kert az 1950-es évek óta fogadja a látogatókat, jelenlegi formáját pedig a 2002-es felújítás során nyerte el. A gyakran vadas kertként emlegetett területen dámvadak, szarvasfélék és mezénynyulak is élnek, amelyek a sziget egykori természetközeli hangulatát idézik meg. A kisállatkert másik részén vízi madarak és hazai madárfajok figyelhetők meg. Külön kifutókban olyan sérült ragadozó madarak élnek, amelyek gondozói segítséggel találtak új otthonra. Ezek az állatok már nem térhetnek vissza a természetbe, de itt biztonságban élnek. A kertet kívülről azért minden napján körbe lehet járni. A belső sétányok meghatározott nyitvatartási időben látogathatók. Ideális választás egy nyugodt, természetközeli sétához.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
2: Parlament, jön a vagyonvisszaszerzési hivatal. Társadalmi egyeztetés kezdődött a vadállatok cirkuszi szerepeltetéséről. Nagyon erős az UV-sugárzás. Villányi Eszter vagyok. Minden területen határozott és szigorú elszámoltatást ígér a miniszterelnök. Magyar Péter erről a parlamentben napi rendelőtti felszólalásában beszélt. A kormányfő bejelentette, hogy elindítják a tisztító tűzműveletet. Ennek legfontosabb része a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal felállítása lesz. Magyar Péter szavai szerint ehhez 47 jogszabály módosítására van szükség. Társadalmi egyeztetés indult bizonyos vadállatok cirkuszi szerepeltetésének megtiltásáról. Az élő környezetért felelős minisztérium tette közzé a kormányrendelet módosítást, melyet június 29-ig lehet véleményezni a kormány.hu-n. A tervezet szerint tilos lesz a cirkuszban szerepeltetni egyebek mellett zsiráf és vízilóféléket, fókákat, medve, kenguru, elefántféléket, illetve különösen és közepesen veszélyes állatnak minősített hüllőket. Kivételt képeznek a háziasított tülkös szarvúak, a házi sertés, a kutya, a házi macska, a házi görény, a házi ló és a szamár is. Folytatódik a szúnyogírtás, invázió egyelőre nincsen. Biológiai lárvagyérítést végeznek több területen, Baranyában, Békésben, Csongrád, Csanád, Jász, Nagykunszolnok, Komárom, Esztergom és Pest vármegyében is felkeresik a tenyészőhelyeket a szakemberek, írja a Katasztrófa Védelem. A készítmény, amit kihelyeznek, a vízben fejti ki hatását, és a csípőszúnyogok lárváit pusztítja. Elstartolt a nyári élelmiszerrazia. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal kiemelten vizsgálja a grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagyikat kínáló vendéglátóhelyeket. Emellett a bringás büfékben alkalmi kitelepüléseken az alkoholos italokat is. A táborokban a konyhákat nézik át extra pontossággal a szakemberek egészen augusztus 20-áig. Ma is nagyon erős az UV-sugárzás, országszerte meghaladja a 7-es értéket, sőt néhol eléri a 7-es feles szintet is. Ilyen erős UV-indexnél az érzékenyebb bőrűek már negyed óra alatt is leéghetnek. 11 és 15 óra között kerüljük a tűző napot, viseljünk vállattakaró pólót, szalmakalapot és használjunk fényvédő krémet. Folytatódik a kánikula, eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd egyre több felé beborul az ég, több hullámban jöhet zápor, zivatar, főképp a Duna vonalában és a folyótól keletre. Előfordulhat felhőszakadás, jégeső is, zivatarok környékén megerősödik, viharossá fokozódik a szél. 30-35 fok körül alakulnak a csúcsok, késő estére 20-28 fok közé hűl a levegő. Holnap napos, forró idő lesz, és a folytatásban sem ígérnek változást, úgy tűnik egyelőre, hogy marad a hőség.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 2 óra után is csupa izgalmas zene és egy kis nosztalgia itt a Best FM-en velem Majoros Ritával és Manu Csehóval érkezik a Bongo Bong hamarosan, de itt lesz Alex Gaudio és a Crystal Waters-tel és a Destination Calabria. Hát mi ez, hogyha nem egy igazán délután felpörgető dal? Eric Pritz pedig már nyitja is az órát, én pedig csodálatos délutánt kívánok mindenkinek.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Az elmúlt hónapokban ugye óriási hype-ot kapott az Üvöltő szelek film feldolgozása Margot Robbie-val és Jacob Elordival, azóta pedig rengetegen elolvasták az eredeti történetet, ugye Emily Bronte klasszikusát. Hát most több mint egy évszázad után először kerül árverésre Londonban a klasszikus regénynek egy igazán rendkívül ritka első kiadása. A különleges példány eredeti kiadói kötésében maradt fent, és még az első nyomásra jellemző sajtóhibákat is tartalmaz, szóval tényleg egy igazán különleges példány. Június 30-án kerül majd kalapács alá, és olyan 3-400 ezer font között kerül majd elvileg valakinek a valószínűleg gyűjteményébe. Megjelenésekor az Üvöltő szelek erősen megosztotta a kritikusokat annak idején, sokan sokkolónak tartották, sötét hangulata, valamint a benne ábrázolt szélsőséges érzelmi konfliktusok miatt, bár szerintem pontosan ettől jó. És hát ugye az idő a művet igazolta, és ma már az angol irodalom egyik legjelentősebb és legnagyobb hatású alkotásaként tartják számon. És hát Emily Bronte egyetlen regénye azóta generációk olvasóit inspirálta, számtalan filmes, zenei, valamint képzőművészeti feldolgozás alapjául szolgált, tovább erősítve a kultikus státuszát az egyetemes irodalomban, és ugye legutóbb, ahogy már az elején is említette, Margot Robbie és Jacob Elordi főszereplésével készült film is hihetetlen nagy sikert aratott. Nem volt teljesen könyvfű egyébként a film, de szerintem nagyon izgalmas volt, és ezt a komor hangulatot igazán hozza, úgyhogy hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy kinek a zsebébe kerül. Gyanítom, hogy sajnos nem az enyémbe, de azért eszméletlen jó lehet egy ilyen ritkaságot az ember kezében tartani, beleolvasni pedig aztán pláne. Van olyan könyv, ami után így szívesen kapkodnának, akár mondjuk egy aukció keretében? 0-20-55-55-155 jöhetnek ide az üzenetek, mellé pedig egy kis Manu Chao. Ugrunk vele vissza 1999-be, amikor is megjelent a Bongo Bong, egy dal, ami hát igazából egy kívülálló zenész történetét meséli el, regis, világzenei hangulatban, Bongo Bong a Best FM-en.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM, a legjobb zenék.
2: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

Veszte fel ma a legjobb zenék. Budapestről kaptam egy információt, hogy a Szilágyi Erzsébet fasorban baleset történt a Nyúl utca és a Városmajor megálló között, úgyhogy ott kell egy kis fennakadásra számítani. Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé pedig Bicske és Szárliget között a 34-es és az 50-es kilométerek között nagyon erős a forgalom, úgyhogy ott is torlódás van. Az M3-ason Gyöngyös térségében a 80-as és a 73-as kilométerek között pedig aszfaltozási munkák folynak. A Budapest felé vezető oldalon a forgalom a leállósávon halad, a torlódás pedig több kilométeres. 0620 55 55 155, ez az SMS.

0: SMS, Viber és hívható telefonszámunk, várom ide az útinfókat. De figyelem az M5-ösön is, mert Budapest felé az M0-es autóúti csomópont közelében két kis teherautó ütközött, a belső sávban méghozzá, a 23-as kilométernél a baleset helyszínén a forgalom a külső sávon halad. Köszönöm az infókat, vigyázzunk egymásra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én a...

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
1: Szigorú elszámoltatást ígért a kormányfő, betilthatják az elefántok szerepeltetését, elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Minden területen határozott és szigorú elszámoltatást ígér a miniszterelnök. Magyar Péter erről a parlamentben napirend előtti felszólalásában beszélt. A kormányfő bejelentette, hogy elindítják a tisztító tűzműveletet. Ennek legfontosabb része a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállítása lesz. Magyar Péter szavai szerint ehhez fél száz módosító jogszabályra van szükség. Betilthatják egyes vadállatok cirkuszi szerepeltetését. Erről kezdődött társadalmi egyeztetés. Az élő környezetért felelős minisztérium tette közzé a kormányrendelet módosítását, amelyet a jövő hétfőig lehet véleményezni a kormány.hu oldalon. A tervezet szerint tilos lesz a porondon szerepeltetni, egyebek mellett zsiráfot, vízilovat, fókát, medvét, kengurut és elefántot. Kivételt képeznek a háziasított tülkös szarvúak, a házi sertés, a kutya, a házi macska, a házi görény, a házi Zilló és a szamár. Elkezdődött a vakáció, zajlanak az ingyenes nyári Erzsébet táborok. Augusztus 28-áig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki négy helyszínen. Az általános iskolás csoportok mellett beteg és gyógyuló gyerekek, állami gondoskodásban élő és nevelőszülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táboroznak. Elindult a katolikus Caritas nyári táboroztatási programja is. A szervezet az ország több pontján több ezer gyereket fogad ingyenesen a vakáció idején. Az ünnepélyes megnyitót Balatonakaliban tartották, tudtuk meg rádiónkban Szabados Edinától, a katolikus Caritas kommunikációs ágazat vezetőjétől.
2: Központjaink, amikből 16 van, összeszednek 45-50 gyermeket, és akkor ők táboroztatják ingyenesen a gyerekeket. Minden héten más egyházmegyéből érkeznek gyerekek.
1: Folytatódik a szúnyogírtás. Baranyában, Békésben, Csongrád, Csanád, Jász-Nagykunszolnok, Komárom-Esztergom és Pest vármegyében is biológiai gyérítést végeznek. Egyelőre nincs invázió, a legtöbb térségben csak elszórtan kisebb tenyészőhelyek alakultak ki, ezeket autóval, esetenként csónakkal megközelítve kezelik, a speciális, élő vízbe is biztonságosan kijuttatható készítménnyel. Ma is kánikula vár ránk, a hét elején általában 30 és 32 fok között alakul a csúcshőmérséklet, míg a hétvégén már jellemzően 33-38 fok várható a legmelegebb órákban. Ma még lehet zápor, zivatar, majd csökken a csapadék esélye. Rossz hír az allergiásoknak, hogy a pázsit fűfélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat, az úti fűjé, a szelíd gesztenyé és a hársé alacsony közepes koncentrációban lehet jelen.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: 3 óra után járunk, szép délután mindenkinek, ki hogy bírja ezt a nagy meleget. Remélem, hogy még bírják, mert hogy a hét hátralévő részében is erre kell számítani. Szóval jöhetnek a hűsítő tippek a 0-20-55-55-155-re. Én igyekszem hűsíteni mindenkit. Mondjuk Beyoncé talában jön a Naughty Girl. Szép napot mindenkinek.
3: 99.5 Best FM.

99.5 Best FM a legjobb zenék. Meg is hoztam a kalendáriumot így június 22-én. A Paulinák a névnaposok, úgyhogy Isten éltesse őket. És a ma ünneplő születésnaposokat, évfordulósokat is természetesen Isten éltesse. És hát nekünk is van itt a Best FM-en egy születésnaposunk, méghozzá DJ Miller. Úgyhogy Imre, remélem, hogy hallgatsz minket most, és hallod ezt a kis kedves születésnapi üzenetet. Nagyon-nagyon boldogságos napot kívánunk neked, és várunk majd természetesen a héten a legjobb zenékkel csütörtökön, de addig is boldog születésnapot, ünnepelj addig is. Nézzük is az eseményeket, amik még a mai napon történtek. 78 éve született Cserháti Zsuzsa énekesnő. 2003-ban hunyt el. 77 éves ma Meryl Streep, Oscar-díjas amerikai színésznő. 73 éve született Cindy Lauper, amerikai énekesnő, zeneszerző színésznő. 57 éve Londonban, 47 éves korában hunyt el Judy Garland, énekesnő, színésznő. 39 éve hunyt el Fred Astaire, amerikai színész, steptáncos. Ma van a nemzetközi csóknap, a hagymakarika világnapja, a limoncello nap és a csokolád és eklér nap. Ezt így mind lehetne ünnepelni. 0620-55-55-155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha valakinek hozzászólni valója lenne a kalendáriumhoz, nyugodtan szóljanak. Vagy ha a limoncello napot ünnepel, vagy van egy csokis eklér receptje, akkor azt is nagyon szívesen várom. Miközben Subbase Monster zenél nekünk a 90-es évek végéről, érkezik egy vicces, önironikus dal. Ez a Nincs nő, nincs sírás a Best FM-en.

0: 99.5 Best FM, a legjobb zenék. Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Bíatorbágy és Herceghalom, a 20-as és a 30-as kilométerek közötti szakaszon nagyon erős a forgalom, úgyhogy lassulás, torlódás van. Az M5-ösön Budapest felé az M0-ás autóúti csomópont közelében két kis teherautó ütközött korábban a belső sávban. A 23-as kilométernél a baleset helyszínén a forgalom a külső sávon halad. Az M3-ason Gyöngyös térségében pedig a 80-as és a 73-as kilométerek között aszfaltoznak, és kiépítenek egy új terelést a Budapest felé vezető oldalon, így a leállósávon lehet haladni, több kilométer hosszú a torlódás. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha valakinek más információja van, vagy van még információja, megköszönöm, ha jelentkezik vele. Nagyon jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Fiesta, jött veled a nyár, imádom ezt a dalt, és szerintem soha nem is fogom megunni, főleg ilyen nyári melegben. Na de menjünk tovább, mert mindjárt 4 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán a Simply Red.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig az őszi barack kilója 33% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
2: Szívesen dolgoznák gépbeállítóként vagy technikusként automatizált gépsorokon? Érdekel a PG Csömöri gyárának működése? Gyere el toborzó napunkra. Minden szerdán 8.30-tól várunk Csömörön. Vegyél részt a kiválasztási folyamatban és távozz állásajánlattal. Jelentkezésedet küld a jelentkezz.im@pg.com címre.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en.
3: Alaptörvényt módosítanak az államfő miatt, fontos státusz életkori határa változik, sólymok kaptak nyomkövetőt, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Kezdeményezi a kormány Sólyog Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetését. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be az országgyűlés rendkívüli ülésén. A kormányfő napi rendelőtti felszólalásában hangsúlyozta, a kabinet átfogó gazdasági, politikai és jogi akciót indít, ennek részeként módosítják az alaptörvényt. A változtatás hatályba lépését követő napon megszűnne a jelenlegi államfő megbízatása. Hozzátette, az alkotmányozási folyamat lezárultáig, de legfeljebb 5 évre választhatja meg az országgyűlés Sólyog Tamás utódját. Visszavezetik az alkotmánybírák 70 éves felső korhatárát. Ezt szintén Magyar Péter miniszterelnök jelentette be. Kifejtette, a kormány módosítja az alaptörvényt, amelynek keretében ismét lehetővé teszik, hogy az alkotmánybíróság elnökét maguk az alkotmánybírák válasszák meg a saját testületük tagjai közül. A felső korhatár visszavezetésével a 70. életévüket betöltő alkotmánybírák, így Polt Péter elnöki megbízatása is megszűnne. Rossz ötlet volt a Facebook csoportot saját webáruházként üzemeltetni. Lecsapott a NAV azokra a kereskedőkre, akik sportcipőket árultak ezeken a felületeken úgy, hogy nem adtak nyugtát. Volt olyan értékesítő, aki a termékek beszerzési forrását sem tudta igazolni, ez az adóügyi szankción túl további az áruk eredetére, minőségére vonatkozó aggályokat is felvet. 17 újabb kerecsen sólyom küld jeleket. Ennyi madár kapott műholdas nyomkövetőt egy nemzetközi program keretében itthon. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület közlése szerint az eszközök értékes információkat szolgáltatnak az egyedek mozgásáról, területhasználatukról és túlélésükről. Holnap ünnepeljük Szent Iván éjszakáját. Az év legrövidebb éjjeléhez számos hiedelem és szokás kötődik. A legismertebb a tűzugrás, ami a fiatal párok számára volt fontos, mondta rádiónknak Burján István néprajzkutató.
4: Átugorták a fiatal párok, hogy megmutassák a szerelmüket. A nagylány hogy ugorja a tüzet? Óvatosan, mert ha nagyon, akkor az anyós jelölt furcsa véleménnyel van róla.
3: Ma is kánikula vár ránk, a hét elején általában 30 és 32 fok között alakul a csúcshőmérséklet, míg a hétvégén már jellemzően 33-38 fok várható a legmelegebb órákban. Ma még lehet zápor, zivatar, majd csökken a csapadék esélye. Rossz hír az allergiásoknak, hogy a pázsit fűfélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat, az úti fűjé, a szelíd gesztenyé és a hársé alacsony közepes koncentrációban lehet jelen.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép délután, napsütéses hétfői napot mindenkinek. Majoros Rita vagyok, 4 perccel járunk 4 óra után, amikor is a hazafelé tartóknak a munkából érkezik Usher és Ludacris dala. A Yeah! De itt lesz a Bagosi Brothers Company is, és a boldog idők, jön a Moving to Fest az Artful Dodger-től, most a Simply Red Indeed.
0: 99.5 Best FM.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék a kirakós.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep. Regular.

99.5 Best FM, a legjobb zenék. Zsuzsitól kaptam egy üzenetet, hogy a Fehér út Kerepesi út kereszteződésében baleset történt, vagyis az Őrsvezér téren, úgyhogy ott kell némi fennakadásra számítani, és főleg így, hogy azért 4 óra után sokan elindultak hazafelé a munkából, van némi fennakadás. A 8-as főúton Ajkarendek közelében 3 autó ütközött, a 79-es kilométernél a forgalom

0: A pályás útlezárás mellett irányonként váltakozva halad. A 21-es főúton Salgó-Tarján külterületén a 61-es kilométernél egy fa dőlt az útra, a műszaki mentés idejére teljes útzárat vezettek be. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, hogyha bárkinek van információja bármelyik útról az országból. Megköszönöm, ha elküldi vagy felhív az infóval. Nagyon köszönöm, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: Mi a Richter Gede
3: Uzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

99.5 Best FM, a legjobb zenék. Még jelen pillanatban is hőségriasztás van érvényben, méghozzá másodfokú, és ez június 23-a kedd 24 óráig így is lesz, ami azt jelenti, nagyon meleg van odakint, és ez még így is lesz a következő napokban. És higgyék el nekem, nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy figyeljünk a megfelelő folyadékpótlásra, legyen nálunk szalmakalap, baseball sapka, napszemüveg, napvédőkrém az arcunkon, testünkön, hogyha tehetjük, mert nagyon erős a nap. Nagyon-nagyon meleg van, és még az egészség és szervezetet is megviseli, hát még azokat, akiknek esetleg problémájuk van, idősek, gyerekek, háziállatok, stb. És azt sem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy ne hagyjunk senkit és semmit a zárt autóban, még akkor sem, hogyha az ablakot kicsit letekerjük, vagy bármi, nem tudjuk elégszer hangsúlyozni ezt, és higgyék el nekem, én nem okoskodni akarok, hanem egyszerűen tényleg folyamatosan kapjuk a híreket arról, hogy kutya maradt az autóban, stb. Úgyhogy nagyon-nagyon figyeljünk egymásra, figyeljünk saját magunkra. Ha pedig valakinek tuti tipje van a lehűtésre, megköszönöm, ha megírja vagy felhív vele. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, tényleg érdekel, és adjunk tippeket egymásnak. Segít a behűtött dinnye, vagy egyszerűen szimplán 11 és 4 között, ha tehetjük, nem menjünk a napra. Persze, ha tehetjük, ezt is mindenképpen tartsuk be. Úgyhogy köszönöm, ha figyelnek egymásra is, és hogyha jön info, azt is nagyon-nagyon köszönöm. Én cserébe isteni zenéket tudok adni, úgyhogy jön most Rúzsa Magdi és a Most Fehérre, amiről úgy nyilatkozott Magdi, hogy kvázi ez egy ima is, mert nem csak a szerelemről, hitről, megtisztulásról, hanem még az újrakezdésről is szól. Na meg ki mit hall bele? Most Fehérre, itt a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt az Eternál és B.B. Winans dal, az I Wanna Be The Only One. Imádom ezt a dalt, főként útközben énekelni, úgyhogy ha valaki tart hazafelé a munkából, remélem, hogy velem énekelte. A folytatásban is hasonló dalokkal készülök, mindjárt 5 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán a Compact Disco és a Hősök dala, Minden rendben.
2: Ami nyílnak a rózsák,
1: és a nagy Lenny Kravitz is, és a Fly Away, csak ugyaneneklő sláger.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Corvinis Duna Plázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Ithaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek corvinplaza.hu és dunaplaza.hu.
2: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig az őszi barack kilója 33% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
3: Deutsche Ingenieurskunst und Premium Qualität im Volkswagen Tiguan.
4: Azaz német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
5: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
6: Volkswagen.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en.
7: Szigorú elszámoltatást ígért a kormányfő, betilthatják az elefántok szerepeltetését, sólymok kaptak nyomkövetőt, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Minden területen határozott és szigorú elszámoltatást ígér a miniszterelnök. Magyar Péter erről a parlamentben napirend előtti felszólalásában beszélt. A kormányfő bejelentette, hogy elindítják a tisztító tűzműveletet. Ennek legfontosabb része a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal felállítása lesz. Magyar Péter szavai szerint ehhez 500 módosító jogszabályra van szükség. Torockai László, a Mi Hazánk parlamenti frakció vezetője azt mondta, az elszámoltatást segítik, míg a Fidesz közleményében arra szólította fel a kormányfőt, hogy hagyja abba a fenyegetőzést és a félelemkeltést. Betilthatják egyes vadállatok cirkuszi szerepeltetését. Erről kezdődött társadalmi egyeztetés. Az élő környezetért felelős minisztérium tette közzé a kormányrendelet módosítását, amelyet a jövő hétfőig lehet véleményezni a kormány.hu oldalon. A tervezet szerint tilos lesz a porondon szerepeltetni, egyebek mellett zsiráfot, vízilovat, fókát, medvét, kengurut és elefántot. Rossz ötlet volt a Facebook csoportot saját webáruházként üzemeltetni. Lecsapott a NAV azokra a kereskedőkre, akik sportcipőket árultak ezeken a felületeken úgy, hogy nem adtak nyugtát. Volt olyan értékesítő, aki a termékek beszerzési forrását sem tudta igazolni, ez az adóügyi szankción túl további az áruk eredetére, minőségére vonatkozó aggályokat is felvet. 17 újabb kerecsen sólyom küld jeleket. Ennyi madár kapott műholdas nyomkövetőt egy nemzetközi program keretében itthon. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület közlése szerint az eszközök értékes információkat szolgáltatnak az egyedek mozgásáról, területhasználatukról és túlélésükről. Holnap ünnepeljük Szent Iván éjszakáját. Az év legrövidebb éjjeléhez számos hiedelem és szokás kötődik. A legismertebb a tűzugrás, ami a fiatal párok számára volt fontos, mondta rádiónknak Burján István néprajzkutató.
8: Átugorták a fiatal párok, hogy megmutassák a szerelmüket. A nagylány hogy ugorja a tüzet? Óvatosan, mert ha nagyon, akkor az anyós jelölt furcsa véleménnyel van róla. A legén minél nagyobb híre lesz, hogyan ugorja át a tüzet.
7: Ma is kánikula vár ránk, a hét elején általában 30 és 32 fok között alakul a csúcshőmérséklet, míg a hétvégén már jellemzően 33-38 fok várható a legmelegebb órákban. Ma még lehet zápor, zivatar, majd csökken a csapadék esélye. Rossz hír az allergiásoknak, hogy a pázsitfűfélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat, az útifűjé, a szelíd gesztenyé és a hársé alacsony közepes koncentrációban lehet jelen.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
10: Csodás napsütéses délután kívánok mindenkinek, 5 óra után is 5 perccel. Én Majaros Rita vagyok, ebben az órában még rádiozzanak velem. Bár Whiteboy itt van már a szomszéd stúdióban, de ő majd csak 6 óra után érkezik. Addig zenél nekünk Lenny Kravitz, a Black Eyed Peas, vagy éppen a Backstreet Boys. Olly Murs pedig már nyitja is az órát. Jön a Dance With Me Tonight.
9: 99.5 Best FM.

99.5 Best FM a legjobb zenék. A Backstreet Boys érkezik a folytatásban, akikről a legfrissebb hír az, hogy a Mancsőrjárat a Dino film hivatalos filmzenéjét jegyzik, ami majd egyébként, ha jól emlékszem, augusztusban kerül a mozikba. És amikor ezt meghallottam, egy pillanatra felszaladt a szemöldököm, de nem rossz értelemben, hanem szimplán úgy, hogy a 90-es évek végén, a 2000-es évek elején én pontosan az a tini lány voltam, aki hihetetlenül rajongtam a Backstreet Boysért, és ha ott lettem volna a koncertjükön, akkor én lettem volna az elsősorban a síró, örjöngő, sikító lány, mert hogy tényleg akkora rajongó voltam. Remélem egyébként egyszer majd sikerül bepótolnom ezt a koncertélményt. Szóval szimplán csak az, hogy eltelt 30 év, és most pedig ők azok, akik a legújabb mesefilm dalát jegyzik, és még egy ilyen cuki videoklipet is forgattak hozzá a Mancsőrjárat kis tagjaival. Szóval szimplán csak fura volt ez az egész, de lehet, hogy aztán csak azért volt fura, mert hogy eltelt 30 év, és én is megöregettem. Idézőjelesen persze, mert hogy akik a 90-es, 2000-es években voltunk tinédzserek, szerintem soha nem fogunk megöregedni, de egyszerűen csak tényleg furcsa volt. De most már ők is apukák, szóval nagy valószínűséggel a gyerekeik szeretik vagy szerették a Mancsőrjáratot, úgyhogy most ők is ezzel egy picit megszólítják újra a fiatalokat. Ha viszont valaki a régi Backstreet Boys hangzásra vágyik, most mindenképpen tekerje fel a hangerőt a rádióján, hiszen érkezik a Larger Than Life, egy igazi millennium hangulatú dal, egy energikus, euforikus dal, amivel egyébként a közönség szeretetért szeretnének, vagy szerettek volna akkoriban köszönetet mondani. Larger Than Life a Backstreet Boys-tól, itt a Best FM-en.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Oh, sisters, let me hear.

Már csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a null, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom, akkor is meg.

99.5 Best FM a legjobb zenék. Kaptam egy információt a Margit hídról Budapestről, hogy baleset történt, méghozzá Budáról Pestre tartó oldalon, úgyhogy van némi fennakadás, ezt Lacinak nagyon szépen köszönöm. Azt írta Tamás, hogy a Petőfi híd lábánál a Boráros téren is van egy kis fennakadás, egy kis dugó, de egészen jól járható arra felé a város. Nagyon köszönöm az infókat, várom őket természetesen a folyt

0: Tatásban is 0620 55 55 155. Szolnokon a Szent István Tisza hídon a dilatációs szerkezetet javítják éppen a 4-es főúton, a 99-es kilométernél le is van zárva félútpálya, jelzőlámpa irányítja a forgalmat, ezt kaptam még, mindkét irányból torlódásra kell számítani. Az 52-es főúton pedig Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is dolgoznak útépítők, napközben és még így kora este is a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom ide az útinfókat. Jó utat mindenkinek, vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

99.5 Best FM a legjobb zenék, ez volt Random Trip és a zene benned. A folytatásban a Negrokán dalával búcsúzom. Érkezik a Cadavez, ami igazán visszahozza a 20-as éveimnek a nyárestéit, amikor is a barátokkal kiültünk valahová, grilleztünk, sütögetés, éjszakai nagy megbeszélések, egyszerűen csak kocintgattunk, ettünk, ittunk finomakat, és csak beszélgettünk, egy kis zene a háttérben, és jól éreztük magunkat, csak úgy felhőtlenül. Na, nekem ezeket a nyárestéket hozza vissza, úgyhogy hát remélem önöknek is hoz hasonló jó élményeket, emlékeket. Én ezzel a dallal búcsúzom mára, egy jó kis Latin House így kora estére, ami viszont önökre vár a következő órától nem más, mint egy kis Classic House. Wide Boy érkezik, és a Night Shift 6 óra után, 7 óra után pedig Lauer is csatlakozik hozzá. Nagyon szép estét kívánok mindenkinek, holnap délben találkozunk, Majoros Rita vagyok, viszhal!

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Átfogó korrupció ellenes csomagot jelentett be a kormány. Megöltek egy nőt Budapesten, kitört Guatemala legismertebb vulkánja. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Elindul a tisztító tűzművelet, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a kormány átfogó korrupció ellenes programot indít. Létrehozza a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt, amely a jogellenesen megszerzett közvagyon feltárásán és visszaszerzésén dolgozik majd. Hozzátette, kezdeményezik továbbá Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését, visszaállítják az alkotmánybírák 70 éves felső korhatárát, és ismét maguk az alkotmánybírák választhatják meg a testület elnökét. A kormány emellett 12 évben maximalizálná az országgyűlési képviselők mandátumát. Az alaptörvény módosítás jelenleg véleményezhető, ezután kerül az országgyűlés elé. Megkezdődött a nyári szünet, ilyenkor sokan indulnak hosszabb útra autóval. Egy kis előrelátással és odafigyeléssel sok kellemetlenség, sőt veszélyes helyzet is megelőzhető. Hívta fel a figyelmet Mikesz Csaba, a Magyar Közút műszaki vezérigazgató helyettese.
2: Érdemes odafigyelni, hogy több olyan vezető van az úton, aki nem minden nap vezeti a gépjárművet, tehát egyre több a tétova közlekedő az úton. Nagyon fontos, hogy megtervezzük az utazást. Az utinfor.hu oldalán például folyamatos online tájékoztatás arra, hogy hol vannak forgalomkorlátozások, forgalomnyitorlódások. Ha elindulunk, ne a reggeli csúcsba tegyük, próbáljuk később, vagy sokkal korábbra halasztani az utazást. Nem csak a legrövidebb úton menjünk, hanem érdemes egy kis kerülőt beiktatni, hogy kényelmesebben érjük el a nyaralóhelyeinket.
1: Emberölés miatt nyomoz a rendőrség Budapesten. Egy harmadik kerületi ház teraszán találtak rá egy vérző nőre, aki a mentők gyors beavatkozása ellenére életét vesztette. A rendőrök a helyszínen elfogtak egy 21 éves férfit, akit kórházba vittek. A budapesti rendőrfőkapitányság emberölés gyanúja miatt indított nyomozást, a tragédia körülményeit még vizsgálják. Menekülniük kellett a turistáknak Guatemala legismertebb vulkánjánál. A Fuego kitörésekor izzókődarabok hullottak a környéken, miközben több túrázó is a hegy közelében tartózkodott. Az emberek futva kerestek menedéket. Egy túrázó kabátját kiégette egy forró kődarab, egy másik szikla pedig csak nem fejbe találta. Halálos áldozatokról vagy súlyos sérültekről nem érkezett jelentés. Holnap igazi nyári időre készülhetünk sok napsütéssel és 30-35 fokos hőséggel. A gomoly felhők napközben több felé megnövekedhetnek, és főként a határszéleken, valamint a középső ország részben zápor zivatar is kialakulhat. Zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódhat a szél. Szerdán folytatódik a napos, meleg idő, csak elszórtan lehet csapadék. Csütörtökön már szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nélkül 31-36 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Best FM.
3: Természetesen majd személyesen csütörtökön is, még benne leszünk a 8 napban, de hát azért most a napján is nagyon-nagyon-nagyon sok boldog születésnapot kívánunk, ami csütörtöki rezidensünknek, a Dance Fail Istennek, DJ Millernek, Imikém, Isten éltessen boldog születésnapot, jó? A többit majd csütörtökön, ma viszont hétfő van, és a hétfő, akkor Classic House, 120 percen keresztül mindig így indítjuk a Night Shift-et, 6-7-ig én White Boy, héttől hétfői rezidensünk a Lauer Christian a lemezjátok mögött. Best FM.

0: és a legjobb zenékkel.
1: És ha már egy félmondattal így hétfőn a csütörtökre egy picit utaltunk, akkor úgy igazságos, hogy elmondjuk, hogy a többi napon is mi szokott történni, ha valaki még nem tudná, de aki tudja, annak is ismétlés jelgel elmondjuk. Tehát hétfőnként Classic House, ilyenkor Lauer Krisztián csatlakozik hozzá mindig héttől, a Kedd a Funkié, és persze DJ Hangyáé. Szerdán pop és rádiós lágereket pörgetünk DJ Effendivel együtt, csütörtökön pedig Dance, a mai szülinapos DJ Millerrel, szombatonként a hip-hop és az R&B, a főszerep ilyenkor Slim Fit csatlakozik hozzám, vasárnap pedig jön DJ Németi, és ilyenkor Chill, Lounge és Deep House zenék pörögnek 120 percen keresztül a Night Shift legelején 6 és 8 óra között itt a

0: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: És ha valaki még nem tette volna meg, akkor üzenjen bátran a mi drága Millerininknek, akár neki is, de hogyha nincs meg a közvetlen elérhetőség, akkor rajtunk keresztül lehet neki üzeni. Best FM Night Shift, Instán és Facebookon is fent vagyunk, úgyhogy így is lehet neki boldog szülinapos üzeneteket küldeni, vagy hogyha írtok valami kedveset a 0655551155-ös telefonszámra, akár SMS, akár Viber formájában. Viberen még lehet valami kis vicces videót, matricát, akármit hozzá pattintani. Jó, infokukat bestfmbudapest.hu, ez az e-mail címünk, és egyébként a Best FM-nek külön is vannak elérhetőségei. Best FM Rádió Magyarország Facebookon és Instán.

hétvégén Instán és Facebookon, hát azt láttam, hogy a Dibd is, amikor itt lépett fel szombat este Budapesten, Óbudán, akkor a Flashdance-t pörgette. Biztos vagyok benne, hogy az előbbi Dibd is tracket, a Say Hello-t is játszották, Saramik. Hogy Lauer Krisztián mit játszik majd a következő órában, ez nem sokára kiderül. Héttől Ülalmála nem ez játszok mögött, és még egy órán keresztül pakolja a legnagyobb klubhimnuszokat a 90-es és a 2000-es évekből. Szóval Classic House még egy órán keresztül, pár perc, helyet cserélünk, innen folytatjuk nem sokára, senki nem menjen sehova.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Elindul a tisztító tűzművelet, jelentette be a miniszterelnök. Speciális járművet kaptak a mentők, jön az év legrövidebb éjjele. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Elindul a tisztító tűzművelet, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a kormány átfogó korrupció ellenes programot indít. Létrehozza a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt, amely a jogellenesen megszerzett közvagyon feltárásán és visszaszerzésén dolgozik majd. Hozzátette, kezdeményezik továbbá Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését, visszaállítják az alkotmánybírák 70 éves felső korhatárát, és ismét maguk az alkotmánybírák választhatják meg a testület elnökét. A kormány emellett 12 évben maximalizálná az országgyűlési képviselők mandátumát. Az alaptörvénymódosítás jelenleg véleményezhető, ezután kerül az országgyűlés elé. A Fidesz parlamenti frakció vezetője úgy reagált, nem a demokráciát építi a kormányfő. Gulyás Gergely úgy vélte, nem erre kapott felhatalmazást a kormánypárt. Torockai László, a Mi Hazánk parlamenti frakció vezetője pedig arról beszélt, támogatja a Tisza által kezdeményezett elszámoltatást, de abban nem lesznek partnerek, hogy a fékek és egyensúlyok rendszere sérüljön. Speciális mentőjárművet kapott az Országos Mentőszolgálat. A Magyar Vöröskereszt egy olyan logisztikai járművet adott át a mentőknek, amelyet tömeges baleseteknél és katasztrófáknál lehet bevetni. A speciális gépjármű nehéz terepviszonyok között is képes eljuttatni a helyszínre a mentéshez szükséges eszközöket és a mentőegységeket is. Holnap lesz Szent Iván éjszakája. Az év legrövidebb éjjeléhez számos hiedelem és szokás kötődik. A legismertebb a tűzugrás, ami a fiatal párok számára volt fontos, mondta a rádiónknak Búrján István néprajzkutató.
2: Átugorták a fiatal párok, hogy megmutassák a szerelmüket. A nagylány hogy ugorja a tüzet? Óvatosan, mert ha nagyon, akkor az anyós jelölt furcsa véleménnyel van róla. A legény minél nagyobb híre lesz, hogyan ugorja át a tüzet. Az idősebb férfiak szintén oda mennek a tűzhöz, és pálinkát locsantanak erre tűzre, hogy az év folyamán sok pálinkájuk legyen. Az asszonyok különböző gyógynövényeket szednek, ugye a Szent Iván éjszakán begyűjtött gyógynövény egészséget biztosít és termékenységet.
1: Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap sok napsütés várható, de napközben több felé gomoly felhők is képződnek. A nyugati és keleti határszélen, valamint a középső megyékben néhol zápor zivatar is kialakulhat. Az északi szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében pedig erős, akár viharos lökések is lehetnek. A csúcs hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Szerdán is marad a napos nyári idő, legfeljebb néhol fordulhat elő zápor vagy zivatar. Csütörtökön pedig derült, száraz idő valószínű, 31-36 fokos maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Hát én sose tudom eldönteni igazából, hogy nekem mi volt az úgymond kapudroga az elektronikus tánczene felé. A Mosty Horny, a Spiller Groove Jet, vagy ez? Igazából bármelyik szerintem olyan nem rossz dal egyik sem.
5: Szia vágyból, sziasztok! Hát igen, nagyon-nagyon érdekes volt ez a történet, ugyanis én úgy kerültem kapcsolatba ezzel az egészen, hogy nem is tudtam róla, hogy én a house szeretem.
4: Tényleg
5: ugye a 80-as években technotronik.
4: És ennyi.
5: Elsők. És ez a hangzás, és akkor még nem tudtuk azt, hogy például ez egy hip house.
4: Igen.
5: Tehát, hogy abba a kategóriába sorolták, és ugye ezek egy csomó ilyen volt, a Jungle Brothers-ek például.
4: Bizony.
5: Ez nagyon-nagyon kemény volt, és ugye utána ugye ez így ment, aztán egyszer csak jött a 90-es évek, és jöttek a
4: mindenki táncol, tudom, ezt a Majka ezt egyszer megénekelt.
5: Ugye többek között baby!
4: Na, minden idők Stardust-ja, minden idők Lauer Christiania-tól.

0: FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Pamut küldött eszembe, hogy most már lassan egy ilyen sztereó visszahallgató bulit is tarthatnánk, nem? Tehát, hogy a klub fejeztet, azt kipipáltuk tavaly.
2: Az megvan nekem egyébként.
1: A sztereó az megvan?
2: Az meg, a sztereó az megvan.
1: Hát tényleg. Akkor picit akkor azon is, hogy trackről trackre végig megyünk, ne viccelj. Hát az...
2: Azt ó, azt is nagyon szerettem. Ott megint csak nem volt megkötés, és tényleg szabad kezet kaptam, olyan zenéket tudtam rárakni.
1: Mert ez a kevered, ez nem volt rajta? Nem ennek szaszol meg?

0: Na, jó, bocsánat, jött itt a jogos észrevétel, hogy tök jó. Mi az a sztereó? Hát ez a Lower Tisztának a második?
1: A második
0: mix albumod volt ez?
1: Ez a harmadik volt.
0: De várj, melyik volt a második?
1: A diszkotek volt a második,
0: hát akkor,
1: és ez volt a harmadik.
0: Hát én elrontottam, hát akkor haladjunk sorba, hát akkor még a diszkoteket sem hallgattuk
1: azt
0: meg.
1: Azt is behozom. Azt hiszem talán megvan nekem.
0: Kazettán tudod.
1: De lehet, hogy csak kazettán van, de megnézem mindenképpen.
0: Jó, tehát akkor a diszkotek ez sztereó. Jó, haladjunk sorba, Isten ments, hogy itt izé ugráljunk, nem vagyunk mi Marty McFly, hogy ide, oda-vissza a téridő kontinuumot megbontsuk. Jó, tehát akkor diszkotek, akkor diszkotek.
1: Luxus kondenzátor.
0: Pontosan, na akkor hamarosan akkor diszkotek hallgató partit a Night Shift-ben.
1: Nagyon.

0: Hát sose rossz, meg hát ráadásul júniustól szeptemberig azért általában aktuális is szokott lenni. Hát figyelj, te nyitottad a júniust, azt nem mondom, hogy te zárod, mert egy nap választ el tőle, de hogy jövő héten már akkor kész, így nagyjából a végére érünk a júniusnak, amikor jössz. De mindegy, hát van még kettő nap a nyárból.
1: Persze, de az a baj, hogy a nyár mindig az, ami nagyon-nagyon gyorsan elrepül.
0: Igen. Hát, hogy mediterrán országba kéne költözni.
1: Valahova, igen.
0: Na jó van, erről majd emelkedünk jövő hétfőn. Krisz, köszönjük szépen. Én akkor...

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Felmérik a szélerőművek terveit, cipőkereskedőkre csapott le az adóhatóság, harapás és pánik a levegőben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Országos felmérés indul a tervezett szélerőmű fejlesztésekről. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal július 8-áig várja beruházók projektjeit egy online kérdőíven. A hivatal azt szeretné felmérni, hol mekkora teljesítményű szélerőművek épülhetnek, és milyen előkészítési szakaszban vannak a beruházások. Az összegyűjtött adatok alapján könnyebb lesz összehangolni az új fejlesztéseket a villamos energiahálózat bővítésével és ütemezni az új szélerőművek csatlakozását. Lecsaptak az online cipőkereskedőkre. Az adóhatóság zárt Facebook csoportokban vásárolt limitált sportcipőket és papucsokat, de az 5 próbavásárlás során egyszer sem kaptak bizonylatot. Az ellenőrzések során olyan eladót is találtak, aki adószám nélkül kereskedett, más pedig több 10 milliós árbevétel mellett sem adott nyugtát a készpénzes vásárlások után. A Nemzeti Adó és Vámhivatal szerint a nyugtadás elmulasztása miatt akár 2 millió forintos bírság is kiszabható. Elindult a Katolikus Karitász nyári táboroztatási programja. A szervezet az ország több pontján több ezer gyermeket fogad ingyenesen a vakáció idején. Az ünnepélyes megnyitót Balatonakaliban tartották, tudtuk meg Szabados Edina kommunikációs ágazat vezetőtől.
2: Központjaink, amikből 16 van, összeszednek 45-50 gyermeket, és akkor ők táboroztatják ingyenesen a gyerekeket. Minden héten más egyházmegyéből érkeznek gyerekek. Van még a Caritasnak 22 felzárkózó települése, nekik is jut egy hét, amikor tudnak a Balatonnál fürdeni és kikapcsolódni. Munkatársaink és Caritas önkénteseink az ország többi pontján is szerveznek bentlakásos és napközis táborokat is. 4000 gyermek, aki nem engedhetné meg, hogy eljusson egy táborba, de mégis élményeket tud szerezni, biztonságos helyen van, amíg a szülők dolgoznak.
1: Megharapta utastársát, majd verekedni kezdett egy férfi egy amerikai repülőjáraton. A gép már a leszálláshoz készült, amikor az egyik utas hirtelen agresszívá vált. A pilóta rádión kért segítséget, a repülőt már rendőrök és mentők várták a földön. Egyelőre nem tudni, mi váltotta ki a férfi viselkedését, a pilóta szerint az sem kizárt, hogy hallucinálhatott. Holnap igazi nyári időre készülhetünk sok napsütéssel és 30-35 fokos hőséggel. A gomoly felhők napközben több felé megnövekedhetnek, és főként a határszéleken, valamint a középső ország részben zápor, zivatar is kialakulhat. Zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódhat a szél. Szerdán folytatódik a napos, meleg idő, csak elszórtan lehet csapadék. Csütörtökön már szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nélkül. 31-36 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Fiú zenekarok, lány zenekarok, ex-fiú és lány zenekari tagok. Ez a kínálat a következő órára, 8 és 9 óra között. Érkezik majd a Take That a Babe-bel, jön Justin Timberlake Madonnával és a 4 Minutes-el, hallható lesz Beyoncé-től az Irreplaceable és a Spice Girls-től a Viva Forever. Szia! És a Chandelier után.
3: Ez a Night Shift a Best

FM a legjobb zenék, hogyha valahol tényleg volt a mára beígért záporból, zivatarból, akkor tessék neki örülni, mert ott, ahol például egész nap voltam, nem történt semmi ilyesmi. És holnap is valami ilyenre lehet számítani, mármint hogy ugyanígy kánikulára, csak már zápor, zivatar nélkül 33 fokos nappali maximumot ígérnek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A héten is folytatódik a szúnyoggyérítés. Megöltek egy nőt Budapesten, kitört Guatemala a legismertebb vulkánja. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Folytatódik a harc a vérszívók ellen. Ezen a héten Baranya, Békés, Csongrád családi ásznagykuszónok, Komárom Esztergom és Pestvár megyében végeznek biológiai szúnyoggyérítést, közölte a katasztrófa védelem. A szakemberek egy természetes baktériumot tartalmazó készítményt juttatnak a tenyészőhelyek vízében, amely kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, más élőlényekre nem veszélyes. A nagyobb vizes területek miatt Csongrád család és Békés vármegyében repülőről is végzik a kezelést. Megkezdődött a nyári szünet, ilyenkor sokan indulnak hosszabb útra autóval. Egy kis előrelátással és odafigyeléssel sok kellemetlenség, sőt veszélyes helyzet is megelőzhető. Hívta fel a figyelmet Mikesz Csaba, a Magyar Közút műszaki vezérigazgató helyettese.
2: Érdemes odafigyelni, hogy több olyan vezető van az úton, aki nem minden nap vezeti a gépjárművet, tehát egyre több a tétova közlekedő az úton. Nagyon fontos, hogy megtervezzük az utazást. Az utinfor.hu oldalán például folyamatos online tájékoztatás van arra, hogy hol vannak forgalomkorlátozások, forgalomnyitorlódások. Ha elindulunk, ne a reggeli csúcsba tegyük, próbáljuk később, vagy sokkal korábbra halasztani az utazást. Nem csak a legrövidebb úton menjünk, hanem érdemes egy kis kerülő beiktatni, hogy kényelmesebben érjük el a nyaralóhelyeinket.
1: Emberölés miatt nyomoz a rendőrség Budapesten. Egy harmadik kerületi házterraszán találtak rá egy vérző nőre, aki a mentők gyors beavatkozása ellenére életét vesztette. A rendőrök a helyszínen elfogtak egy 21 éves férfit, akit kórházba vittek. A budapesti rendőrfőkapitányság emberölés gyanúja miatt indított nyomozást, a tragédia körülményeit még vizsgálják. Menekülniük kellett a turistáknak Guatemala legismertebb vulkánjánál. A Fuego kitörésekor izzókődarabok hullottak a környéken, miközben több túrázó is a hegy közelében tartózkodott. Az emberek futva kerestek menedéket. Egy túrázó kabátját kiégette egy forró kődarab, egy másik szikla pedig csak nem fejbe találta. Halálos áldozatokról vagy súlyos sérültekről nem érkezett jelentés. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap sok napsütés várható, de napközben többfelé gomoly felhők is képződnek. A nyugati és keleti határszélen, valamint a középső megyékben néha zápor zivatar is kialakulhat. Az északi a szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében pedig erős, akár viharos lökések is lehetnek. A csúcs hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Szerdán is marad a napos nyári idő, legfeljebb néhol fordulhat elő zápor vagy zivatar. Csütörtökön pedig derült, száraz idő valószínű, 31-36 fokos maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Kylie Minogue és Quentin Tarantino egy filmben. Ráadásul Tarantino nem rendezni fogja ezt a kis költségvetésű független mozit, hanem szerepelni fog benne, sőt, már meg is kezdődött a forgatás Wales-ben a múlt héten. Kylie Minogue most egyedül, Tarantino nélkül indítja az órát, az In Your Eyes-al itt a Best-en.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, az 1998-as Horny, aztán pedig a 99-es Tom Jones-szal közösen készített Sex Bomb című dalok átütő sikerének köszönhetően a 2000-es évek elején Most T lett az egyik legkeresettebb és legfelkapottabb producer. Hát, hogyha hetente 5 remix felkérést nem kapott, akkor szerintem egyet se. Úgyhogy Cuny Williams igazán megtisztelve érezheti magát, hogy elvállalta ennek a dalnak a remixét. Jön a World Celebration!

0: We're gonna celebrate, we're gonna celebrate.
1: Ez a Night Shift White Boy-jal.
2: SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155.
1: Best FM, a legjobb zenék.

Best of a legjobb zenék. Craig David szerint ezt az udvarlás dolgot nem kell túl bonyolítani. Hétfőn egy-két üveg pesgő, kedden is iszunk valamit, aztán szerdán, csütörtökön, pénteken, szombaton szex, vasárnap egy kis pihi, és kezdjük az egészet előről. Az a borzasztó, simán el tudom képzelni, hogy nála ez még működik is. Craig David, Seven Days, ezért itt a Best of a legjobb zenék között.

Lászi, a Salt & Pepa és az En Vogue együtt fog turnézni az Egyesült Államokban, és pont úgy, mint a TLC, az En Vogue is előtte még egy gyors európai turnét tervez. Július 11-től hozzák legközelebb Németországban lehet őket élőben megtekinteni. Jön a Free Your Mind!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Marad a forró nyári idő, indul a tisztító tűzművelet, jelentette be a miniszterelnök, speciális járművet kaptak a mentők. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Elindul a tisztító tűzművelet, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a kormány átfogó korrupció ellenes programot indít. Létrehozza a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt, amely a jogellenesen megszerzett közvagyon feltárásán és visszaszerzésén dolgozik majd. Hozzátette, kezdeményezik továbbá Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését, visszaállítják az alkotmánybírák 70 éves felső korhatárát, és ismét maguk az alkotmánybírák választhatják meg a testület elnökét. A kormány emellett 12 évben maximalizálná az országgyűlési képviselők mandátumát. Az alaptörvénymódosítás jelenleg véleményezhető, ezután kerül az országgyűlés elé. A Fidesz parlamenti frakció vezetője úgy reagált, nem a demokráciát építi a kormányfő. Gulyás Gergely úgy vélte, nem erre kapott felhatalmazást a kormánypárt. Torockai László, a Mi Hazánk parlamenti frakció vezetője pedig arról beszélt, támogatja a Tisza által kezdeményezett elszámoltatást, de abban nem lesznek partnerek, hogy a fékek és egyensúlyok rendszere sérüljön. Speciális mentőjárművet kapott az Országos Mentőszolgálat. A Magyar Vöröskereszt egy olyan logisztikai járművet adott át a mentőknek, amelyet tömeges baleseteknél és katasztrófáknál lehet bevetni. A speciális gépjármű nehéz terepviszonyok között is képes eljuttatni a helyszínre a mentéshez szükséges eszközöket és a mentőegységeket is. Holnap lesz Szent Iván éjszakája. Az év legrövidebb éjjeléhez számos hiedelem és szokás kötődik. A legismertebb a tűzugrás, ami a fiatal párok számára volt fontos, mondta a rádiónknak Búrján István néprajzkutató.
2: Átugarták a fiatal párok, hogy megmutassák a szerelmüket. A nagylány hogy ugorja a tüzet? Óvatosan, mert ha nagyon, akkor az anyós jelölt furcsa véleménnyel van róla. A legény minél nagyobb híre lesz, hogyan ugorja át a tüzet. Az idősebb férfiak szintén oda mennek a tűzhöz, és pálinkát locsantanak erre a tűzre, hogy az év folyamán sok pálinkájuk legyen. Az asszonyok különböző gyógynövényeket szednek, ugye a Szent Iván éjszakán begyűjtött gyógynövény egészséget biztosít és termékenységet.
1: Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap igazi nyári időre készülhetünk sok napsütéssel és 30-35 fokos hőséggel. A gomoly felhők napközben több felé megnövekedhetnek, és főként a határszéleken, valamint a középső ország részben zápor zivatar is kialakulhat. Zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódhat a szél. Szerdán folytatódik a napos, meleg idő, csak elszórtan lehet csapadék. Csütörtökön már szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nélkül. 31-36 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: A jelenlegi zajló foci világbajnokságon rengeteg nemzet lecserélte a gól dalát, azt a tracket, ami akkor csendül fel a stadionban, hogy a csapat gólt szerez. A franciák például a Blur-féle Song 2-ról váltottak a Daft Punk One More Time-jára, az angolok pedig Gala Freed From Desire című dalát cserélték le a Planet Funkra és a Chase the Sun-ra.
3: Ez a Night Shift a

Best FM a legjobb zenek, aki hajlandó egy jó zenekar, jó koncertjéért utazni egy picikét. Hát akkor augusztus 22-én mindenféleképpen induljon el Ausztria irányába, mert hogy ott két jó zenekar, két jó koncertje lesz egymás után. Ugyanis a Koshinnal együtt lesz majd látható és hallható élőben a most érkező Stereo MC-s. Jön a Connected, itt a Best FM a legjobb zenek között.

0: éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A legjobb zenék. Ez a Night Shift a Best FM.

Ezt a legjobb zenek, Avril Lavigne-t is elérte a híres énekesnők sorsa. Hamis világkörüli turnéval kecsegtetik a rajongókat egyes internetes oldalakon. Ha ez a turné igaz lenne, akkor neki elvileg már május 22-e óta úton kellene lennie, és aztán majd át kellene jönni Európába is. De a turnéból semmi nem igaz, hozzá kell, hogy tegyem, sajnos. Jön Avril Lavigne, és a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Hogy melyik volt a legnagyobb klubhimnusz 1999-ben, nehéz eldönteni, mert rengeteg kitűnő pályázó volt erre a címre. Ott volt például Bob Marley-tól és Funkstar Deluxe-tól a Sun is Shining, vagy éppen Paul Jones-tól a Get Get Down, nem is beszélve a Spiller-féle Groove Jet-ről. Spiller kivételével a másik két track érkezik a következő órában.
1: Ez a Night Shift a

Legem zene, 2005-ben kétszer is stroke-ot kapott Edwin Collins, de 2007-re már felépült annyira, hogy újból színpadra tudott állni, és ugye már nem gitározik a koncerteken, de ezért a hangját még ugyanúgy ki tudja ereszteni. Jön a Girl Like You itt a Best Em.

Best FM a legjobb zenék. Nem tudom, hogy létezik-e még az általános iskolákban ez a fajta büntetés, de simán elképzelhető, hogy anno valamiért Paul Johnsonnal is leíratta a nyelvtantanára 200-szor, hogy down. És aztán végül is a szöveg már megvolt, már csak egy jó alapot kellett hozzá kreálnia, és így született meg a Get Down. Ilyen Paul Johnson itt a Best FM.

Best of a legjobb zenek. Segivel ellentétben én nem próbálom letagadni, hogy nem én voltam, de én voltam itt az elmúlt 6 órában, és holnap is majd én leszek ugyanígy itt 6-tól egészen éjfélig. Az első 120 percben pedig majd funkit fogunk mixelni hangyával, hiszen holnap kedd van, a mai hétfőnek meg ezzel vége. Jön az It Wasn't Me, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. 1975, we brought you an album with a song.

Fel se kéne kelnem, nincs értelme. Csak montrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Dr. Béres.
2: My name is Victor, you can